0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtam.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: 6 évig bujkált, Miskolcon fogták el a Hajdú Bihari dílert. Országos címet szereztek a Hajdú Böszörményi sírások. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: 6 éven keresztül bujkált a hatóságok elől azaz 52 éves Hajdú Bihari férfi, akit végül a Miskolc-Tiszai pályaudvaron fogtak el a rendőrök. A férfi ellen a debreceni törvényszék adott kikörözést új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt. A férfi közel 6 évig bujkált a hatóságok elől. A rendőrség tájékoztatása szerint korábban új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt keresték. Az elfogás követően megtették a szükséges intézkedéseket a rendőrök a körözött férfival szemben. Az eset jól mutatja, hogy a hosszabb ideje bujkáló körözött személyek felkutatásában a megyei rendőri szervek és a társhatóságok együttműködése is fontos szerepet játszik. Számolt be róla a haon.hu. Tovább folytatódnak a vízellátási hálózat fejlesztését és az úthálózat korszerűsítését célzó munkálatok Debrecen-Szepesen. A beruházás részeként a környék több fontos útszakasza is megújul. A Sárgödüllőt és a Vértesi út érintett szakaszait kiszélesítik, valamint új aszfaltburkolatot kapnak. A kivitelezés szakaszosan zajlik, hogy a munkálatok a lehető legkevésbé nehezítsék meg a környéken élők mindennapjait. A vezetéképítési munkák során az ingatlanok megközelítését ideiglenes megoldásokkal folyamatosan biztosítják. A fejlesztés ugyanakkor közlekedési változásokkal is jár. A szepesi bekötőút lezárása miatt korábban a 39-es autóbuszok is terelő útvonalon közlekedtek. A munkák első ütemében Szepes déli irányból, a 481-es főút felől, északról pedig a stabilizált úton a hulladéklerakó bejáratán keresztül, a Sárgödüllő felől közelíthető meg. A fejlesztés tervezett első szakasza szeptember 20-áig tart. Számolt be róla a Dehír. Első helyen végzett a Hajdú Böszörményi csapata a 9. MTF-es sírásó versenyen, amelyet Nyergesújfalon rendeztek meg. A két tagú csapatnak a verseny során egy meghatározott méretű sírgödröt kellett kiásnia, majd a szakszerűen fel is kellett hantolnia. A sírásásra 2 óra állt a versenyzők rendelkezésére, ezt követően pedig további 15 percük volt a hant kialakítására. A zsűri elsősorban azt értékelte, hogy a résztvevők milyen gyorsan és milyen pontosan teljesítették a feladatot, a hantolás pedig külön is pontozták. A hajdúböszörményi szakemberek végül minden riválisukat megelőzték, így megszerezték az országos bajnoki címet. A győztes csapat 200 000 forintos pénzdíjat és kupát is kapott. A hajdúböszörményi sírások számára nem ez az első kiemelkedő eredmény országos versenyen, korábban is sikeresen szerepeltek hasonló megméretetéseken. A verseny a szakmai tapasztalatszerzés és a kapcsolatépítés mellett azt is megmutatja, milyen komoly fizikai és szakmai felkészültséget igényel a temetkezési munka. Számolt be róla a haon.hu. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk Hajdú-Biharban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok, Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.

Hát remélem azok a kedves fiatalok, akik velem szemben bandukoltak hazafelé, úgy láttam ma reggel, idefelé jövet a Best FM Rádió stúdiójában, ők ne adták ki éjszaka jelszót, halál a májra. Jó reggel, Debrecen! Hát valakinek most kezdődik a nap, valakinek meg most ér véget. Hát ti tudjátok, srácok, azért indul egy új hét, szeptember első hete, mindjárt, amit hogy első teljes hete, mert a múlt héten is szeptember volt, csak még nem volt teljes. Mindjárt Takabróval és a Takácával aztán jön a Pannónia, de nem a sajt, a muzsika, Destől, Youngtól és Azáriától.

0: Shakira hoy maratón.
1: Y Sean Kingston, Fire Burning.
0: Somebody call 911. Shawty fire burning on the dance floor.
1: Hát ma reggel nem lesz nagy burning, mert hogy a leghidegebb, az eddigi leghidegebb reggelre ébredtünk. Szerintem még 10 fok sincsen Debrecenben. Jól hallották, 10 fok sincsen. És bár nyárias meleggel indul szeptember első teljes hete, azért a folytatásban már nem lesz ennyire egyértelműen nyárias az időjárás.
2: Sikeres volt a Liget utca bel, nem engedélyezik az akkumulátor hulladék előkezelését Hajdúhatházon. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
3: A Best FM-en.
2: 15. alkalommal rendezték meg Debrecenben a Liget utcabált, amely ezúttal is zenés, táncos és családi programokkal várta a résztvevőket. A rendezvény célja évről évre az, hogy közösségi élményt nyújtson a környéken élőknek, és felidézze a debreceni virágkarnevál hangulatát. A programok között különböző zenei produkciók, táncos fellépések és családi elfoglaltságok is szerepeltek. A szervezők szerint a rendezvény már a hagyományá vált, és nem csak a környék lakóit, hanem a város más részeiből érkezőket is megszólítja. A Liget utcabál egyben lehetőséget teremtett arra is, hogy a nyári rendezvény szezon lezárás előtt közösen töltsenek el egy tartalmas napot a debreceniek. A résztvevők a programok mellett természetesen a közösségi hangulatból is ízelítőt kaphattak. A 15. alkalommal megtartott esemény ismét azt mutatta, hogy a debreceniek körében továbbra is népszerűek a helyi közösségépítő rendezvények. Számolt be róla a dehír.hu. Elutasította a Hajdú-Bihari kormányhivatal annak a hajdúhatházi vállalkozásnak a kérelmét, amely akkumulátor hulladék előkezelését is végezte volna a településen. A cég veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére vonatkozó korábbi engedélye márciusban lejárt, ezért annak meghosszabbítását kezdeményezte. A kérelemből arra lehetett következtetni, hogy a vállalkozás a jövőben akkumulátorgyártásból származó hulladékokat is kezelne. A Hajdú-Hatházi Önkormányzat képviselőtestülete júniusban egyhangulag úgy határozott, hogy nem támogatja ezt a tevékenységet. A környezeti terhelés várható növekedése mellett azt is kifogásolták, hogy a beruházás nincs összhangban a helyi építési szabályzattal. A településen korábban lakossági aggodalmakat is megfogalmaztak a hulladékfeldolgozó működésével kapcsolatban, ezért több helyszínről talajmintákat is vettek, amelyeket a Debreceni Egyetem laboratóriumában vizsgáltak. A vizsgálatok nem mutattak ki kiugró nehézfény vagy sókoncentrációt. A kormányhivatal tehát meghozta határozatát, amelyben elutasította az akkumulátor hulladék előkezelő üzem megvalósítását. Számolt be róla a haon.hu. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub, adta hírül a szervezet. A kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretnék feltérképezni. Rámutattak, a visszajelzések alapján pontos képet kaphatnak az egyes szakaszok minőségéről és biztonságáról is.
1: Időjárás előre, jelzés, illetve jelentés. Olvasom Bertoldot, azt írja, hogy Martinkán 7 plusz 7 fok van. Hát, nem ti nyertetek, Bertold, hanem itt van Ati, aki meg a szomszéd megyéből jelentkezett be, úgy látom, és ott pedig jelenleg plusz 4 fokkal indul a hétfő. Ah, igen, hideg van. 10 fok körül, inkább Balaton-Debrecenben is a hőmérséklet, de a hét első napjaiban még nem lesz gond a meleggel, mert hogy folytatódik a nyár az őszben.
2: Még marad a melegebb idő Hajdú-Biharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén, csapadék csak elvítve fordulhat előtérségünkben, esőzámpor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
1: Köszönjük, Dani! Úgy látom, hogy ma ilyen 24-25 fokos csúcsra számíthatunk a reggeli 10 vagy az alatti hőmérséklet értékek után. Holnap már lehet 30 fok, szerdáig emelkedik a hőmérséklet, akkor a csúcs 33 fok, és szerintem ezzel a 33-assal igazából el is köszön majd a nyárias forróság. Hát igen, az még talán az, mert hogy a hét második felében csütörtöktől napközben már csak 24, vagy a hétvégén csak 22, 23 fok valószínű. Hát itt van az ősz. Szeptember 7-e, hétfő, indulunk is!
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
1: 8 perccel 6 óra után Takabróval. Én Fazekas László vagyok. Ha-ha! Vége a hétvégének. Ha-ha! Kellemes reggeli készülődést kíván.

0: fire burning, hát nem lesznek égető pillanatok ma reggel, remélem a közlekedésben sem, márhogy zűrös helyzetek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek a 104,6 MHz-en.
1: Jó reggelt!
0: És adózzunk egy perces néma felállással, vagyis emlékezéssel a forró nyári éjszakák. És egészen meleg nyári reggelek után, mert hogy annak bizony már vége, mondjuk értelemszerű, szeptember 7-e van, és hát a múlt héten már elindult az ősz, igaz, akkor még nem volt teljes hetünk a szeptemberben, mert hogy kedden indult az oskola és az új tanév, most azonban már teljes egészében az ősz. De nem az időjárás szempontjából jellemzi majd ezt a hetet, mert hogy mi lesz most? Hát meleg még, szerdáig, akár 32-33 fok. Viszont az éjszakák és a hajnalok egyre hidegebbek. Hát most is kaptam ilyen 3-4 fokos bejelentkezéseket a

külterületekről. Debrecen belvárosában sincs több mint 10 Celsius fok, úgyhogy csak a legelvetemültebbnek ajánlom a rövid nadrágot, a pólót vagy a rövidújú inget. Előkerülnek lassan az őszi kabátok, aztán majd lesz mit lóbálni a vállunkon hazafelé menet, mert mondom akkor, ha még ma nem is lesz ma 33 fok, de azért sokkal kellemesebb lesz napközben, mint most a reggel, az tényleg elég hűvös. Nézzünk közlekedési információkat, mert már érkeznek. Itt van mindjárt Zsolté és Levié. Levi írja, hogy a Mák utcában éppen most került be a trafi a boxba. Köszönjük szépen. A Szováti úton pedig a Szepesi lehajtónál ugyanúgy indul a hét, mint ha jól emlékszem, indult a múlt héten is. Zsola, köszönjük, hogy te is velünk vagy. Szép hetet kívánunk az év 250. napján. Bizony, szeptember 7-e, az év 250. napja. Sok már nincs hátra ebből az esztendőből. Csupán egy ősz és egy tél, annak is a fele. Ez a reggel az önök zenei kedvenceivel. Most érkezik az R.E.M. 10 perccel, fél 9, fél 7 előtte. Oh, ja, hova ez a rohanás, fazekas úr?

0: Remedy, Alessio dalát hallották a hétfő reggelben, pontosan 6:30 van. Jó reggel Debrecen, és jó reggel drága Reginák! Ma, szeptember 7-én, ugyanis ti ünneplitek a névnapotokat, úgyhogy minden Reginának boldogat kíván a Best FM. Regisztrálni még most is lehet, itt a 104,6 MHz-en. Mondom, hogy hol? bestfmdebrecen.hu. És ide jöhetnek majd a születésnaposok is, már mint a regisztráció a mai születésnaposokat illetően. Szeptember 7-én született David Packard, a Hewlett Packard cég egyik alapítója 114 évvel ezelőtt. Aztán 90 éve Buddy Holly, a rock and roll úttörője volt. 1959-ben 23 évesen halt meg egy repülőgép balesetben. Vele volt Richie Valens, a La Bamba együttes énekese. Ugye ez volt az a nap, amikor meghalt a rock and roll, így szokták apostrofálni ezt az eseményt. 85 éves lenne a Mezei György, labdarúgó, edző, szövetségi kapitány. Tavaly ősszel hagyott itt bennünket. És ma lett 49 esztendős, sokak kedvenc televíziós sorozatának egyik karaktere.
1: 2, 1, 2, 3, 4.
0: Bodri György, van ilyen karakter a mi kis falunkban? Szerintem igen, vagy lehet, hogy már nincs. Bocsika, nem követem annyira az eseményeket. Lengyel Tamás. Na, ő lett ma 49 esztendős. Boldog születésnapot kívánunk neki. Aztán később majd köszöntjük a születésnapján Gloria Gaynort. Az énekesnő ma a 83. születésnapját ünnepli. És a Reginák felköszöntése után pedig jön majd az Eurodiszkó csapat, akik legalább annyira sikeresek voltak a 80-as években, mint a Modern Talking. Úgyhogy készültem az énekes születésnapján, vagy az egyik tag születésnapján egy szubjektív top 3-mal.
2: Boldog névnapot, boldog névnapot!
3: Köszöntjük Regina nevű hallgatóinkat! A Regina női név, latin eredetű, eredeti jelentése királynő. Származtatható a németből is, ekkor jelentése jó tanácsadó. Rokon neve Gina. A név egyik legismertebb tulajdonosa, Dukai Regina énekes, a másik pedig ön kedves Regina, aki a rádiót hallgatja.
2: Boldog névnapot kívánok neked, Regina!
0: Szóval akkor 80-as évek, és Eurodiszkó, és Bad Boys Blue! Kilenc éves lett ma John McCartney, a Bad Boys Blues együttes alapító tagja, a szubjektív top 3 harmadik helyén nálam. A Kisses and Tears.

Szerintem már sejtik, hogy mi lesz az első. Az 1984-ben Kölnben alapított nemzetközileg is sikeres Eurodisco Szintipop együttestől. A formáció igazából a 80-as évek közepén próbált olyan sikeres lenni, mint a Modern Talking. Hát, igen, azért ott voltak ők a toppon. Nálam a toppon, a Subjektív Top 3 number one-ja a Eurovomennel.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kos, előnyös pénzügyi lehetőséggel találkozik, de a folytatás igen bonyolultnak látszik. Legyen figyelmes, mert még a legjobb szándékú ajánlatban is lehetnek buktatók. Mika, ártatlannak vélt megjegyzéseivel csak fokozza a környezetében dúló zűrzavart, csalódik abban az emberben, aki iránt vonzódást érzett. Ikrek, olyan munkát folytat, amiben nagyobb a mozgástere és szabadabban érvényesítheti az elképzeléseit. Szép romantikus szerelemre vágyik, csak vigyázzon, nehogy csalódjon. Rák, partnere tehetetlensége olykor dühíti, ilyenkor úgy érzi, hogy képtelen alkalmazkodni még a szeretteihez is. Oroszlán, új kapcsolatában némi presztízsveszteséggel kell szembenéznie, anyagi helyzete is ingadozó, és ezt nehezen viseli. Szűz, egy barátság a végéhez közeledhet, mint hogy mindegyikük homlok egyenest más irányba halad. Arról van szó, hogy ezentúl egymástól függetlenül alakítják az életüket. Mérleg, sok érdekes információ birtokába jut, ami megdöbbentheti, olyan kérdésekre kaphat feleletet, amelyek az életvitelét is jelentősen befolyásolhatják. Skorpió, lassacskán megszűnnek az akadályok a hivatása körül, minden visszatérhet a régi kerékvágásba. Nyilas, fárasztják a munkatársai, változásra van szüksége, és nem vár arra, hogy ez a változás magától beinduljon, ön lesz az elindítója. Bak, a hét első napja a rutin feladatok elvégzésére alkalmas, de ezen a téren is figyeljen a részletekre, kitörő érzéseit próbálja lecsillapítani, inkább mérlegelje, hogy mit tud nyújtani, és mit szeretne kapni a szerelemben. Vízöntő. Terveit alaposan gondolja át, és csak azután cselekedjen, ha lát bennük fantáziát, később előnyösebb helyzetbe fog kerülni. Alak. Vigyázzon, ne hajtsa túl magát, mert annak az egészsége láthatja a kárát. Lassabban, de precízen dolgozzon, hogy munkájába véletlenül se köthessenek bele.
0: A Slágerek rádiója.
1: A Best FM.

csoda. A balatoni jány. Milyen igazad van, Gyula? Jó kis napindító reggeli ébresztő. Mégpedig a Walmarttól. De hát hol van már a nyár? Jó, még néhány nap lesz szerdáig, mondjuk akár 32-33 fok is, de aztán igazából ősziesre fordul az időjárás. A reggelünkre ez meg már igaz, mert hogy 10 fok alatt van Debrecen belvárosában a hőmérséklet, és hát miből lehet tudni, hogy itt van az ősz, itt van újra, megjelennek az éjszakai, hajnali, reggeli, hűvösebb, hidegebb órák, aztán egyre hamarabb fog sötétedni, és még miből? A hétvégén elindította mind a két nagy kereskedelmi televíziós csatorna a zenei tehetségkutató versenyét. Nem választanám külön a kettőt, bár így az előbb Valkusz Millánt halva azért sokaknak feltűnt, hogy eltűnt a figura. Nem ül már ott a zsűri mentor-mester székben. Sere volt itt is, ott is, minden szinten, minden fronton. De azért a régi bevált recept követve megjelentek a sérültek. Jó, jogosan kérdezhetik, amit én is szoktam, hogyha nem tetszik valami, akkor miért kell hallgatni vagy nézni, nem kötelező. Talán azért, mert mazoista vagyok, vagy pusztán szakmai okokból érdekel, hogy esetleg milyen ifjú tehetség, mert azért van is, nem olyan sok, születik, és kit fogunk majd a következő hónapokban, években játszani hazai kedvencként Debrecen kedvenc rádiójában, és külön megdobban a szívem, amikor debreceni tehetségeket fedezünk fel, és ilyenkor büszke vagyok, hogy ennek a városnak vagyok én is a szülötte. Na, azért az arányok megvannak, ugye? Ami a 100%-ot illeti egy ilyen zenei tehetségkutató műsorban. 60% a zsűri, mester, mentor, bárhogy hívjuk, civakodása. 30% a sérültek, és 10% az igazi tehetségek, és olyan jó azt mondani, hogy láttam a hétvégén egy debreceni tehetséget. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor indult az X-faktor, az anyuka már ott volt, Bagosi Alexa, és most ennyi idő elteltével a lánya, Annácska is, Veres Anna is megpróbálhatta. Nem is akárhogy, 4 igennel tovább jutva a hétvégén a tehetségkutatóban, úgyhogy Anna, csak így tovább, Debrecen szorít neked. Tomikám, Veres Tomi, neked is szívből gratulálom, mint büszke apukának. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 39-33-104-6. Gyorsan még közlekedési információk. Most érkezik, hogy motoros baleset a külső Vámospércsi úton. Motoros ütközött. Szerencsére úgy tűnik, hogy semmi baja, mert a saját lábán topogott egy helyben. Úgyhogy ez már bíztató. És figyelem, Magdi, köszönjük a bejelentkezésedet a Monostorpályi útról. Ugyanaz van, mint a Szobáti úton, a Szepesi lehajtónál. Márk utcai Trafibox meg már aktív. Legyenek aktívak. Ma reggel is ez a Best FM. George Harrisonnal 8 perccel.

Azaria és a Four Moods a Best FM-en. Mindjárt 7 óra van, úgyhogy igen, Kata, telefonok a kézben, villámvoksra felkészülni. És némi közlekedési, hát forgalmat lassító tényezőre is, az egyik mindjárt egy baleset. Milyen érdekes, én azt hittem, hogy olyan ritka név ez a Bertold, hogy csupán egy hallgatónkat hívják így, de hát vannak többen, most két Bertold is bejelentkezett. Az egyikőjöktől kaptam egy hőmérsékleti jelzést Martinkán. 7 Celsius fok van. A másiktól meg egy baleseti információt, mégpedig egy fehér Ford ütközött egy motorossal a külső Vámospércsi úton. Pont az út közepén van a baleset, ezért a forgalmat jelentősen lassítja és korlátozza, úgyhogy ha odaérnek, még egyszer mondom, hogy hol, a külső Vámospércsi útra, akkor csak óvatosan, és csak óvatosan a Monostorpályi úton, és csak óvatosan a Szováti úton, a Szepesi lehajtónál, és várjál, még van egy újabb, Enikő írja, ja, ugyanazt erősítette meg, Szepesi lejárat, a Sas leszállt. Jön a reggeli villámvox, a hét első villámderbie, Shrek 2, vele is kezdhetünk. Zsófi, ennyire szereted a Shrek-et, vagy éppen az Accidentally in Love című dalt, a Counting Crows a ma reggeli első ajánlatunk. De vajon mi lesz a második? Nem biztos, hogy második lesz. Lehet harmadik is, vagy éppen első. Bye Alex és Nagy Bogi.

0: akik a hármasra várnak, nem szeretnék csalódást okozni, srácok, nektek. Én szeretem. Kaigót minden mennyiségben. Ebben a dalában pedig Konráddal érkezhet, a Firestone-ról van szó, mert csak az a kérdés, hogy mikor. Döntsék el, önök, döntsétek el ti.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
4: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
6: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
7: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
1: Reklámot hallottak.
8: Újabb szakaszon folytatódik a munka a 33-as főúton. Megtartották az Ízek Fesztiválját Hajzsúsámsonban. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: A 33-as főút két debreceni belterületi szakaszán is a befejezéséhez közelednek a felújítási munkálatok. A napokban azonban újabb részen folytatódik a beruházás. Emiatt ismét változik a forgalmi rend a városban. A felújítás a főút több fontos szakaszát érinti, köztük a Füredi utat és az Egyetem sugárút környezetét. A korábbi ütemekben teljes szélességében újították fel az érintett útpályát, a következő munkafázis pedig újabb útszakasz korszerűsítésével folytatódik. A kivitelezés idején a közlekedőknek ideiglenes forgalomkorlátozásokra és lassabb haladásra kell számítaniuk. A beruházás célja, hogy a 33-as főút Debrecenen belüli szakaszának útburkolata megfelelőbb és biztonságosabb legyen. A munkálatok a város egyik fontos kelet-nyugati közlekedési tengelyét érintik, ezért a változó forgalmi rendre különösen a csúcsidőszakokban érdemes figyelni. A következő ütemben a Füredi út 76 és 94 szám közötti mintegy 250 méteres szakasza is megújul. Számolt be róla a dehír.hu. Ízek Fesztiválja és Városnap néven rendeztek egésznapos programot Hajdúsámsonban. A rendezvény egyik legfontosabb eseménye ezúttal is a főzőverseny volt, amelyre számos csapat nevezett. A részvevők változatos ételeket készítettek, a bográcsokban pedig egymást követték a különféle húsos, zöldséges és egyéb különlegességek. A rendezvényen nem csak a főzési, hanem a közösségi élménye is volt a főszerep. A családok, valamint baráti társaságok együtt töltötték a napot, miközben a látogatók megkóstolhatták a versenyzők ételeit. A fesztivál egyben Hajdúsámson városnapjához kapcsolódott, ezért a főzőverseny mellett más szórakoztató programokkal is készültek a szervezők. A rendezvény ingyenesen látogatható volt, így a település lakói mellett a környékről is érkezhettek érdeklődők. A rendezvény ismét megmutatta, hogy a hajdúsámsoniak körében népszerűek a közös főzése és kikapcsolódásra épülő programok. Számolt be róla a haon.hu. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a debreceni Sas utcai mélygarázsban. A Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyismereti gyakorlatot, majd pedig szituációs begyakorló gyakorlatot szervezett a parkolóban. A DV Parking honlapján pedig egyúttal ismertette azt is, hogy megújul a parkolási rendszer a debreceni ítélőtábla mélygarázsában. A társaság várhatóan a hónap közepéig folyamatosan végzi a rendszer korszerűsítését. Ha a munkálatok miatt a mélygarázs két be- és kiárati oldalát felváltva lezárják, a korszerűsítés várhatóan gyorsabbá és kényelmesebbé teszi majd a parkolási rendszer használatát. A DV Parking arra kéri az autósokat, hogy a munkálatok időszakában fokozott figyelemmel közlekedjenek a mélygarázsban, és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásokra. Az érintett parkoló használók türelmét és megértését kéri a kivitelezés idejére a vállalat. Közölték honlapjukon.
0: 10 fok alatt a hőmérséklet. A szomszéd negyében például plusz 4 fokot mértek, hát állunk egy pár fokkal jobb a helyzet, és ma napközben szép nyári időnk lesz, de még nem tér vissza a 30 fok feletti érték. Ma nem, viszont a héten van még erre esélyünk.
9: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
8: Még kitart a melegebb idő Hajdú-Biharban a következő napokban, Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elvitve fordulhat elő térségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.
0: Dani, köszönjük szépen! Szóval akkor szerdáig emelkedik a hőmérséklet, aztán majd a hét második felében már visszacsúszunk elég rendesen 30 fok alá. 500-540 és 39-33-104-6 utóbbi SMS és Viber számunkra megszámlálhatatlan szavazat érkezett ma. Lehet, hogy még nem is tudtam mindenkit idehúzni erre a papírra. Az azonban egyértelműen látszik, hogy egyértelmű a nyertes, de az egyáltalán nem egyértelmű, úgyhogy meg kell számolnom pontosan mennyi és az annyi, hogy ki lett a második és a harmadik helyezett. Gabi közben telefonált, hogy a Vámospércsi úton valóban van egy baleset, motoros kontra személyautó, középen állnak, forgalmat akadályoznak nagyon-nagyon óvatosan. És akkor jön a number van.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
0: önök szerint legalábbis ma három dal közül ez lett az egyértelmű befutó. Küldöm egy házassági évfordulóra, jó? Anita, Sándor, hát már 14 éve. Ó, továbbra is, csak boldogan, és csak a Best FM-en.

Jó ez a dal, nagyon szeretjük, mondjuk nem éppen házassági évfordulóra. Itt kacagok, hallgatom, miről énekel Bogi és Alex, kedves Anita, kedves Sanyi. A szöveget ne vegyétek magatokra, jó? Továbbra is sok boldogságot kívánok. Azt írja Anita, hogy egyébként ők is imádják Bály Alexet és Bogit, és ezt a dalt is, úgyhogy hát ők is erre szavaztak. Nagyon sokan, így lett ma reggel a Villámvox első helyezettje az előző dal, amelynek a címe Nem hiszek. Ó, van egy baleset, ezért kell most itt kotyognom. A Kassai úton írja valaki, hogy két autó koccant. Na, kedves fiatalok, a 14-en, inkább a Love Fool, jó? Ez a Cardigans, mindjárt 4:80.

0: egy kis rek, mégpedig a második részből a Counting Crows dalát hallották a hétfő reggelben.
1: Oviba, sziasztok! Suliba, munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
0: Talán az előző szignált kiegészíthetjük, hogy egyetemre menet is ott lesz veled a Best FM. Bizony, tegnap megvolt a hétvégén a nagy egyetemi tanévnyitó Debrecenben, és hát elkezdődik a munka, hát nem is rögtön a mély víz, az egyetemisták számára is. Vége a gólya időszaknak, elég volt a buliból, mondom én, aztán tudjuk, hogy az első kollokviumig vagy vizsgákig addig laza van, lazaság, azért célszerű bejárni. Kedves, újdonsült egyetemisták a Debreceni Egyetemre, vagy éppen ahova beiratkoztatok, legalább ismerkedjetek meg már a tantermekkel, az előadókkal, a termekkel és a tanárokkal, az oktatókkal, ne a vizsgán találkozzatok majd először vele, az annyira kellemetlen tud lenni. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-1046. Új hetet kezdünk, ami az év 250. napjával indul, szeptember 7-e ugyanis az, és nem mellesleg a Reginák névnapja. Rengeteg szavazat érkezett, igyekszem reagálni majd ezekre a villámvoksolók tekintetében, és hát ugye biztos nyerő volt, ezt tudtuk, Bogi és Bája Lex, akik az elsők lettek ma. Viszont nem volt egyértelmű a második helyezett, mert az előzős

Greg Betét dalnak csupán egyetlen egy szavazattal sikerült megelőznie őte. A Firestone-t Kygóval és Konráddal. Figyelem, baleset a Vámospércsi úton. Aztán két autó koccant a Kassain. Aktív a Mák utcai Trafibox. A Szováti úton, a Szepesi lehajtónál és a Monostorpályi úton is csak óvatosan és csak türelmesen, hiszen újabb fiatalokkal gyarapodik a reggeli közlekedési rend. Ők az egyetemisták. Sikeres évet kívánunk nektek! Ős, hát csak a Best FM, a 104,6 MHz-en. 10 percünk van fél nyolcig hátra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
2: Nyárzáró háromnapos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon. Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen háromnapos zenei fesztivál. Napi jegy vagy billet, jegy.hu.
3: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
5: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
6: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték. Hey!

taki-taki, mert mi minden nap megadjuk a város ritmusát. Ez a Best FM. Jó reggel Debrecen, Debrecenben és Debrecen felé is. Csak türelmesen például a Sámsoni úton. Ó, azt írta, pontosabban telefonálta az előbb Reni, hogy hát ott állnak Debrecen táblától befelé, a Csádi út környéke, ugye be a Kassai felé. És hát csak lépésben vagy még úgysem haladnak, hiába zöld a lámpa, nem tudnak tovább gurulni, mert előttük mindig állnak és állnak. Hát igen, ez a hétfő reggel. Nem beszélve arról, hogy a Kassai úton történt egy baleset, ezt Judit is megerősítette. Úgyhogy lehet a befogadóképesség most azért is csökken. Nem tudom, hol van ez a Kassai út is baleset, ahol két autó ütközött, mert éppen ez is lassítja ott a forgalmat. Baleset nem csak a Kassai úton van a hétfő reggelben, hanem a Vámospércsi úton is. És hogy ne legyen baleset, figyelnek a Szóváti úton, a Szepesi lehajtónál és a Monostorpályi úton, és többen bejelentkeztek ma reggel onnan is. És tudunk a Mák utcai trafiboxról is, igen, 500-540 és 39-33-104-6, alig van 10 fok Debrecenben. Meg kell szoknunk, jönnek a hűvösebb hajnalok, éjszakák és reggelek, hogy aztán napközben még legyen egy dobása vagy kettő a nyárnak. Ugyan nem ma, mert már csak 25 fokot mondanak, de szerdán akár újból 33 fok is lehet. Most éppen 33 év helyett 30 évvel ezelőttre megyünk vissza. Ugyanis 1996, szeptember 7-e, eldörren az a pisztolylövés, amely Las Vegasban egy Mike Tyson mérkőzés után történik, és miután 6 nappal, már a lövés után 6 nappal, Tupac a korszak egyik nagy sztárja életét veszti. Azért a dolognak aktualitása nem csak az, hogy 30 évvel ezelőtt történt ez az esemény, hanem az is, hogy közel 30 év után megszületett az első ítélet Tupac ügyében, és Duane Keith Davis-t bűnösnek találták, és el is ítélték. Oh. 30 évet kellett várni erre az ítéletre. A folytatásban szerintem most mindenki mást vár, de azért van az Ilyen volt, és ilyen lett rovatunk, hogy megmutassam, milyen volt Tupac Changes dalának az eredetie Bruce Hornsby-tól és a Deranged-től 1986-ban. Ilyen.

0: jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Minden asszony megkövetelheti minden férfitől, hogy hős legyen. A gyávaságot egyik férfi megbocsáthatja a másiknak, de az asszony soha. Megbocsáthatod-e a botnak, amelyre támaszkodsz, hogy eltörik? Hisz alig bocsátod meg, hogy támaszra szorulsz.

Rakabály, a hétfő reggelben a Best FM-en a Clean Bandit-tel, Sean Paul-al és Anne-Marie-val. A még 10 percünk 8 óráig hátra. Hogy állnak a reggeli koreográfiát illetően? Remélem senki sincsen késésben. Időben elindultak? Megfogadták a tanácsainkat? Akkor gond nem lehet. Egyébként én a hétvégén, mert hogy a Vámospércsi út a 48-as számú főút felé vitt az utam, csak ámultam és bámultam, siklottam, elektronikus üzemmódban, nem a kerékpárommal, természetesen négy keréken most kivételesen szombat délután, és gyakorlatilag a Vág utcától egészen a Vámospércsi úton ki a Debrecen táblán túl, tudják ott Kerekerdő környékén, hát megállás nélkül kijutottam, tényleg annyira jó volt a felújított Vámospércsi úton ki, és majd beközlekedni. Hát ma reggel a Sámsoni úton nem volt túlságosan nagy eufória, lehet annak a balesetnek köszönhetően, ami a Kassai úton történt, és az még inkább lassíthatta a befelé érkezők dolgát. Nem tudom, ott vannak még a felek két autó ütközött a Kassain, vagy a Vámospércsin, ott pedig motoros és személyautó kontra az út közepén álltak még az előző órában. Azóta már lehet, hogy tovább mentek. Mi is megyünk tovább Michael Jackson történelmi albumával, ami a Bad, és ami, hát 1987. augusztus 31-én jelent meg. Ez volt Jackson 7. stúdióalbuma, történelmi slágerlista rekorddal, mert hogy a Bad volt az első olyan album a könnyű zene történetében, amelyről 5 egymást követő kislemez is elérte az első helyet az amerikai Billboard 100-as listáján. Mutatom a kislemezeket, például...

Aztán például... A lemeznek volt a kiváló kislemeze, például ez.

És például ez is... Tényleg egy csoda album volt. Jacko 7. stúdió lemeze, például a Liberian Girl-el, vagy azzal a dallal, ami pont ma, hogy megjelent 39 évvel ezelőtt, ről érkezik a Bad, a lemez címadó dala önöknek a hétfő reggelben, a Best FM-en. Jó reggel, Debrecen!

perccel 8 óra után Shakira és Burn a Boy, és sajnos egy újabb baleset a hétfő reggelben, mégpedig a Keletternél, pontosabban a Volt Keletternél egy személygépkocsi és egy kamion ütközött a külső sávban, és egy némi torlódással lehet ott is készülni. Zeneileg készülünk, a következő órában Anker Ekhauser.

0: egészséget.
1: Jó egészséget kívánunk a diszkó királynőnek. Mégpedig a szubjektív top 3 number 1-jával. De hogy hány éves is lett ma Gloria Gaynor, arról csak is a következő órában.
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A jövő energiája megérkezett Debrecenbe. Debreceni szalonunkban most azonnal készletről választhatja ki az új BYD autóját. Legyen szó tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modellről. Ajánlatok az Autovallisnál. Balmazújvárosi út 38. Autovallisdebrecen.hu.
5: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu-n található elérhetőségeinken.
6: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
7: Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata, és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
8: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
9: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Költségi Központba a 15. HAON állásbőrzére. Mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
10: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
2: Reklámot hallottak.
11: A tévék bujkált, Miskolcon fogták el a hajdúbihari dílert. Országos címet szereztek a hajdúböszörményi sírások. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
11: Közmeghallgatást tartanak ma Debrecenben a dél-koreai IKOPRO katódaanyaggyár egységes környezethasználati engedélyének módosításáról. A hajdúbihari kormányhivatal délután 4 órától várja az érdeklődőket a Költségközpontban. Az eljárás az IKOPRO BM Hungary Zrt. Kérelmére indult. A vállalata már meglévő egységes környezethasználati engedélynek módosítását kezdeményezte. Az engedély többek között a levegő, a víz és a talajvédelemre, a zajterhelésre, valamint a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírásokat tartalmazza. A közmeghallgatás célja, hogy az érintett nyilvánosság tájékoztatást kapjon az eljárásról, valamint kérdéseket tehessen fel és észrevételeket fogalmazhasson meg az engedély módosítással kapcsolatban. A rendezvény nyilvános, azon bárki részt vehet. A helyszínen a beléptetés délután 3 órakor kezdődik. Előzetes regisztrációra nincs szükség. A közmeghallgatást a Környezetvédelmi Hatóság vezeti le. Számolt be róla a tehér.hu. 6 éven keresztül bujkált a hatóságok elől az az 52 éves hajdúbihari férfi, akit végül a Miskolc-Tiszai pályaudvaron fogtak el a rendőrök. A férfi ellen a debreceni törvényszék adott kikörözést új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt. A férfi közel 6 évig bujkált a hatóságok elől. A rendőrség tájékoztatása szerint korábban új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt keresték. Az elfogás követően megtették a szükséges intézkedéseket a rendőrök a körözött férfival szemben. Az eset jól mutatja, hogy a hosszabb ideje bujkáló körözött személyek felkutatásában a megyei rendőri szervek és a társhatóságok együttműködése is fontos szerepet játszik. Számolt be róla a haon.hu. Tovább folytatódnak a vízellátási hálózat fejlesztését és az úthálózat korszerűsítését célzó munkálatok Debrecen-Szepesen. A beruházás részeként a környék több fontos útszakasza is megújul. A Sárgödüllőt és a Vértesi út érintett szakaszait kiszélesítik, valamint új aszfaltburkolatot kapnak. A kivitelezés szakaszosan zajlik, hogy a munkálatok a lehető legkevésbé nehezítsék meg a környéken élők mindennapjait. A vezetéképítési munkák során az ingatlanok megközelítését ideiglenes megoldásokkal folyamatosan biztosítják. A fejlesztés ugyanakkor közlekedési változásokkal is jár. A Szepesi bekötőút lezárása miatt korábban a 39-es autóbuszok is terelő útvonalon közlekedtek. A munkák első ütemében Szepes déli irányból, a 481-es főút felől, északról pedig a stabilizált úton a hulladéklerakó bejáratán keresztül, a sárga dűlő felől közelíthető meg. A fejlesztés tervezett első szakasza szeptember 20-áig tart, számolt be róla a Dehír. Első helyen végzett a Hajdúböszörményi csapata a 9. MTF-es sírású versenyen, amelyet Nyergesújfalon rendeztek meg. A két tagú csapatnak a verseny során egy meghatározott méretű sírgödröt kellett kiásnia, majd a szakszeren fel is kellett hantolnia. A sírásásra 2 óra állt a versenyzők rendelkezésére, ezt követően pedig további 15 percük volt a hant kialakítására. A zsűri elsősorban azt értékelte, hogy a résztvevők milyen gyorsan és milyen pontosan teljesítették a feladatot, a hantolás pedig külön is pontozták. A hajdúböszörményi szakemberek végül minden riválisukat megelőzték, így megszerezték az országos bajnoki címet. A győztes csapat 200 ezer forintos pénzdíjat és kupát is kapott. A hajdúböszörményi sírásuk számára nem ez az első kiemelkedő eredmény országos versenyen, korábban is sikeresen szerepeltek hasonló megméretetéseken. A verseny a szakmai tapasztalat szerzés és a kapcsolatépítés mellett azt is megmutatja, milyen komoly fizikai és szakmai felkészültséget igényel a temetkezési munka. Számolj be róla a ham.hu.
1: Gratulálunk a hajdúböszörményi szakembereknek, szépen süt a nap Debrecenben. Emelkedik is a hőmérséklet, már 10 fok felett van, legalább 2 fokkal. De mennyi lesz ma napközben, Dániel?
11: A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk Hajdúbiarban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok, Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.
1: Köszönjük szépen, én úgy látom az időkép.hu információja alapján, hogy még lesz egy-két ilyen melegebb nyári napunk, szerdáig, akkor 33 fok is lehet, aztán pedig úgy visszaesik, hogy 20 fok közelében marad, a következő hétvégén már csak 22-23 fok lehet. És igen, nem lehet, hanem biztosan ott vannak még a felek. A Vámospércsi úton baleset történt. Attila, köszönjük a fotót.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
1: egyébként egy fehér színű autó és egy motoros, ők akadályozzák a forgalmat, tehát még egyszer mondom, a Vámospércsi úton.

0: az Ankara Echo-hoz a hétfő reggelben 10 perccel fél 9 előtt. Jó reggel, Debrecen!
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel!
0: És köszönjük, hogy együtt segítjük mások közlekedését és biztonságos célba jutását is. Ernőnek köszönjük az infót. A Mikepércsi úton, az autópálya felhajtónál, ugye ott a körforgalom után van egy darus kocsi elakadva, ennek a műszaki mentése zajlik éppen. Aztán továbbra is ott vannak a balesetet szenvedett felek, legalábbis Attila nem sokkal ezelőtt elküldte a friss fotóját. A Vámosfércsi úton egy fehér színű autó, keresztbefordulva, előtte pedig egy motor, hát ők ütköztek. Úgy hallottam, hogy nem lett komolyabb baj a szerencsére a motorosnak, de a helyszínelés még mindig tart. Tehát a Vámospércsi úton. Mák utcai trafibox aktív, a volt keletternél is történt egy baleset. Nem tudom, ott vannak-e még a felek, vagy sem. 500-540, ha igen, és akkor is, ha nem. Ez a Best FM. Jó reggelt kívánunk a 104,6 MHz-en.
3: Jó reggelt, szia Laci. A tegnap délután történtekkel kapcsolatban lehetne üzenni a helyi és a más városból érkező tűzoltóknak a áldozatos munkájáért.
0: Szervusz Robikám, jó reggelt kívánok! Miről van pontosan szó? Melyik esetről?
3: Tegnap délután volt egy komolyabb tűz Debrecenben, a Csapókertben. Családi házaszülőké.
0: Ó, akkor ti is érintettek vagytok ebben a tűzesetben. És szeretném most megköszönni a tűzoltóknak a segítséget?
3: Szeretnénk megköszönni az áldozatos munkájukat, és annak a három személynek, aki ásványvizet hozott és felajánlotta, hogy a szülők alhatnak náluk, hogyha esetleg úgy van, vagy hoznak, visznek bármit a nőre. És ugye itt voltak a tűzoltók is szakszerűen, ügyesen, és még mondják a szomszédok, még este visszajöttek újra.
0: Robi, köszönjük szépen, természetesen átadtuk az üzenetet a szakembereknek, köszönjük a mentési munkában való részvételt, és kívánjuk az egész családnak, Robikám, és a szülőknek is, hogy gyorsan legyenek ezen túl. Jó? Akkor nagyon szomorúan zárult nektek ez a hét vége. Egy újabb hetet kezdünk a Best FM-mel, amelynek első napján a Reginák ünneplik a névnapjukat.
4: Boldog névnapot, boldog névnapot!
2: Köszöntjük Regina nevű hallgatóinkat! A Regina női név, latin eredetű, eredeti jelentése királynő. Származtatható a németből is, ekkor jelentése jó tanácsadó. Rokon neve Gina. A név egyik legismertebb tulajdonosa, Dukai Regina énekes, a másik pedig ön kedves Regina, aki a rádiót hallgatja.
0: Ja, Dukai Regina, még egy slágere nekünk is van, bár nem nagyon szoktuk már játszani. Ez a Befogadó

Na, én is befogom a számot, hogy legyen egy nyugodt reggel a folytatásban. Le is nyugszunk a következő dallal, mert hogy ő is névnapos. Regina, azaz Regina Bell, az Aladdinból.

0: A legfrissebbek az utakról.
1: Ez a Best FM Rádió. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, Latina Zé János. Szia!
1: Szia!
2: Latika, nem tudom, jelezték-e már, az Epreskert utcán trafipax van.
1: Kérlek szépen, pontosan most írta Tibi, hogy az Epreskert utcán trafipax, és szerintem Évi, te is erre gondoltál, amikor megírtad az SMS Viber üzenetedet. Köszönjük nektek!
0: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline Flotta kártya támogatja.
1: Rögvest folytatjuk, irány!

0: Kettő perccel fél kilenc után, hiszen
1: a jó zenékből sosem elég.
2: Hamarosan folytatjuk.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
4: Fedezze fel az amerikai kontinensok színűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével!
5: Elfogyott az ital? Irány a Méltréd Italház. Prémium italok, üdítők, snackek egy helyen. Kis és nagy kereskedelem magánszemélyeknek is. Méltréd Italház, Hajdúszoboszló, Rákóczi út 3-5.
6: Önök kérték? Az Autovallis Debrecennél mi elhoztuk? A Kia újra elérhető Debrecenben. Hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovallisdebrecen.hu
7: Kia. Movement that inspires.
8: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.

Mert mi nap mint nap megadjuk a város ritmusát, diktáljuk is a hétfő reggelben nálam egy number one sláger most éppen. Szerintem a Best FM rádió hallgatóinak is nagy kedvence. Az előző Üzseltől játszottuk a Moving to the Sun-t, és most diszkó szerelmesek, mégpedig retro diszkó szerelmesek. Figyelem, kívánjunk együtt boldog születésnapot a királynőnek, mert hogy igen, él, virul, reméljük jó egészségnek örvend. És így a 83. születésnapján mondhatjuk azt, hogy Happy Birthday, Gloria, Gaynor, és a három sláger, a harmadik. Az első átutó slágere Gloria Gaynornak. A nagy áttörés, 1975. Never Can Say Goodbye. Hogy miért mondjuk őt a diszkókorszak koronázatlan királynőjének? Például azért, mert ez volt az első olyan nagy lemez 1975-ben, amelyet kifejezetten a klubok számára folyamatosan kever diszkódalokkal adtak ki. Szóval, Subjektív Top 3 Gloria Gaynortól a harmadik helyen a Never Can Say Goodbye. A második helyen, amit úgy szoktak kérni a kívánság műsorban, hogy kérem az I Love You Baby-t. A Can't Take My Eyes Off You, ez tulajdonképpen egy feldolgozás, ugyanis Frankie Valli, a Four Seasons énekese énekelte eredetiben. És hát mi lehet a number van? A ma 83 esztendős Gloria Gaynortól a dal, amelyet eredetileg egy kislemez B oldalára tettek fel, nem gondolták, hogy siker lesz belőle. Azonban 1980-ban megnyerte a legelső és egyben egyetlen Grammy díjat a legjobb diszkó felvétel kategóriájában. Mert hogy a 78-as dalt a diszkósok felkapták, ezért ma a születésnapján ezzel köszöntjük az énekesnőt.

Roberta Fleck 1973-ban, a 90-es években a Fugees, Killing Me Softly, és a hétvégén pedig Debrecen egyik leendő büszkesége, Veres Annácska mutatta be ezt a dalt, mégpedig az egyik hazai tehetségkutató műsorban, úgyhogy van kiért szorítanunk idén is. Sok-sok évvel ezelőtt Bagosi Alexáért szorítottunk az anyukájáért, hát most pedig a szeme fényéért. Na, zenei csemegék a következő órából. Indila!

0: Kill the Radio Star. Szívesen meghallgatnám az ifjú tehetségtől ezt a dalt is. Húha! Komoly vállalás lenne. Lauren Aurid. The Greatest Showman csodás dalával érkezik majd a Best FM-en, ahol természetesen a büszke apukát is, Veres Tomi barátomat is csókoltatjuk, és Debrecen szurkol a kis hölgynek. 9 óra van.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakópark akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakópark. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
5: Reklámot hallottak.
6: Sikeres volt a Liget utca bel, nem engedélyezik az akkumulátor hulladék előkezelését Hajdúhatházon, míg marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
6: 15. alkalommal rendezték meg Debrecenben a Liget utca bált, amely ezúttal is zenés, táncos és családi programokkal várta a résztvevőket. A rendezvény célja évről évre az, hogy közösségi élményt nyújtson a környéken élőknek, és felidézze a debreceni virágkarnevál hangulatát. A programok között különböző zenei produkciók, táncos fellépések és családi elfoglaltságok is szerepeltek. A szervezők szerint a rendezvény már a hagyományá vált, és nem csak a környék lakóit, hanem a város más részeiből érkezőket is megszólítja. A Liget utca bel egyben lehetőséget teremtett arra is, hogy a nyári rendezvény szezon lezárás előtt közösen töltsenek el egy tartalmas napot a debreceniek. A résztvevők a programok mellett természetesen a közösségi hangulatból is ízelítőt kaphattak. A 15. alkalommal megtartott esemény ismét azt mutatta, hogy a debreceniek körében továbbra is népszerűek a helyi közösségépítő rendezvények. Számolt be róla a dehír.hu. Elutasította a Hajdú-Bihari kormányhivatal annak a hajdúhatházi vállalkozásnak a kérelmét, amely akkumulátor hulladék előkezelését is végezte volna a településen. A cég veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére vonatkozó korábbi engedélye márciusban lejárt, ezért annak meghosszabbítását kezdeményezte. A kérelemből arra lehetett következtetni, hogy a vállalkozás a jövőben akkumulátorgyártásból származó hulladékokat is kezelne. A Hajdúhatházi Önkormányzat képviselőtestülete júniusban egyhangulag úgy határozott, hogy nem támogatja ezt a tevékenységet. A környezeti terhelés várható növekedése mellett azt is kifogásolták, hogy a beruházás nincs összhangban a helyi építési szabályzattal. A településen korábban lakossági aggodalmakat is megfogalmaztak a hulladékfeldolgozó működésével kapcsolatban, ezért több helyszínről talajmintákat is vettek, amelyeket a Debreceni Egyetem laboratóriumában vizsgáltak. A vizsgálatok nem mutattak ki kiugró nehézfény vagy sókoncentrációt. A kormányhivatal tehát meghozta határozatát, amelyben elutasította az akkumulátor hulladék előkezelő üzem megvalósítását. Számolt be róla a haon.hu. Ismét felméri a balatoni bringa körállapotát a Magyar Kerékpáros Klub, adta hírül a szervezet. A kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretnék feltérképezni. Rámutattak, a visszajelzések alapján pontos képet kaphatnak az egyes szakaszok minőségéről és biztonságáról is. Marad a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén. Csapadék csak elvítve fordulhat elő térségünkben, esőzámpor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
1: Egy újabb topsláger a Best FM-en.
7: A Best FM. A következő műsorszám termék meg.

0: Csoda, ez a francia hölgy. Indilának hívják, és ez volt az egyik nagy kedvenc tőle. Itt a Best FM-en.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best reggel. Sok zenével és friss hírekkel.
0: Ó, mit látok a fotó alapján, amit Pistitől kaptam, egy másik csodás hölgyet, aki éppen lábadozik? Drágám, mi történt? Kis baleset? Azt írja Pisti, hogy itt is ti szóltok, a Best FM. Hát akkor küldjük a gyógyító puszikat és a gyógyító musikákat nektek. Mi hamarabbi folytatását kívánjuk a tanévnek, az ifjú hölgynek jó egészséget. Szeptember 7-e hétfő van, 407 éve történt, hogy e napon kivégezték a kassai vértanukat, mert nem fogadták el Calvin hitújításait a reformációt. 1985-ben, nem 95-ben avatták szenté őket. Ezért a mai nap a katolikus ünnepnaptárban Szent Mennyhért, Szent Márk és Szent István ünnepe. 138 éve annak, hogy Edith Eleanor McLean lett az első csecsemő, akit inkubátorba tettek születése után. Itt felhívnám a figyelmüket az évszámra, 1888. 1953-ban Nyikita Szergejevics Hruscsov lett a Szovjetunió kommunista pártjának főtitkára. 1975-ben egy Steve Anderson nevű gitáros megdöntötte az egyhuzamban gitározás világrekordját. 114 órán és 7 percen keresztül bírta, az ez elég durva. A húrok közé csapott, és 114 óra múlva plusz 7 perc múlva hagyta abba.

28 éve alakult meg a Google, 1998-ban, Debrecenben pedig 1965-ben megkezdték a csapókanyar áttörését. És 47 éve annak, hogy megjelent a következő dal 1979-ben. Azért lett végül jelentős, mert 1981. augusztus 1-én ezzel a videóklippel kezdte meg a sugárzását az azóta megszűnt MTV, és itt most a Music Television-re gondolok. Ez a Buggles, és a Video Killed Radio Star 47 évvel ezelőtt rá. If I was young, it didn't stop you coming.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nyárzáró 3 napos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói 2 színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen 3 napos zenei fesztivál. Napi jegy vagy billet, jegy.hu.
2: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elemválasztékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban.
3: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás!
4: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Költségi Központba a 15. HAON állásbőrzére. Mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
5: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isten

0: Sushi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
1: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
2: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jólátás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.

0: It's So Easy, a Best FM-en Olivia Dean dalát hallották, Ricsi és legutóbb pedig Csabi erősítette meg, hogy a Szepreskert utcában kitartóan mérnek. Baleset és bírságmentes közlekedést önöknek, innen a Best FM-ből, egy különleges dallal folytatjuk. A Greatest Showman, a legnagyobb showman rajongói most örülni fognak, és mindazok, akik hozzám hasonlóan imádják Lauren O'Ree dalát. Mi az érdekessége ennek a dalnak? Nyilván a Greatest Showman című filmben láthattuk, hallhattuk, azonban magát az énekesnőt nem, hiszen a svéd színésznő Rebecca Ferguson alakította Jenny Lind karakterét, de nem ő énekelte a Never Enough című dalt, hanem Lauren O'Ree-t kölcsönözte ugye a hangját neki. A dal egyébként platina lemez lett, és milyen érdekes, hogy 2022-ben, maga a film 2017-es, szóval 2022-ben az amerikai énekesnő fogta, felkerekedett, és elindult a Britain's Got Talent műsorban, ahol versenyzőként egészen a döntőig menetelt. Hát értik? Akkor, amikor ő elvileg már egy híres amerikai énekesnő, eljött Angliába, és megmérettette magát, nagyjából ugyanazt tette Király Viktor, amikor elment az amerikai Voice-ba, hiszen ott még senki nem ismerte. Mondjuk ez Lauren O'Ree-re nem igaz, főképpen amiatt a dal miatt, amivel felköszöntjük a születésnapján a ma 37 esztendős csodahangú énekesnőt.
1: Nem ilyen életet ígértem neked. Azt ígértem, varázslattal és csodával lesz teli.
2: Nézd azt a két lányt. Itt van körülöttem minden, amire vágyom.
1: Ha megálmodhatnátok valamit, mi lenne az?
2: Egy oroszlán, egy elefánt, vagy egy óriás, 3 méter magas.
1: Lányok, nekem támadt egy ötletem. Képzelj el egy helyet, ahol az emberek olyat látnak, amit soha az előtt.
3: Ez a vállalkozás roppant bizarr.
1: Az embereket ámulatba ejti a rendhagyó és a groteszk.
3: Hol van?
1: Az nem hozhat változást, aki nem tűnik ki a tömegből.
4: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
5: Egy film zene most.
6: Egy film zene most.
5: A Best FM-en.
4: A Best FM-en.

0: ez az utolsó tánc, aztán mindennek vége. Ennek is a kanadai változatát hallották. Természetesen Michael Bublé-tól, Save the Last Dance for Me. Hát remek lezárása a reggelnek, hogy elindulhasson az új hét, mégpedig ez a monstre hét, Morvai Szűcs Enikő számára. Mit látok, Enikő? Anitát elküldtük melegebb éghajlatra?
1: Igen. A pontos lokációt egyébként most így hirtelen nem jut eszembe, de az biztos, hogy valamilyen melegebb éghajlat.
0: Igen, és itt most a szó legpozitívabb értelmében küldtük el Anitát kicsikét pihenni és regenerálódni, mert itt vagyunk mi, meg főképpen te is tartod majd az ügyeletet. Hát hétköznap délelőttönként. Úgyhogy kezdjük is a hetet, neked is induljon el kitartást. Soká lesz még a hét, ugye?
1: És még akkor is itt lesz. Nekem hosszú lesz az a hét, de imádok itt lenni, úgyhogy semmi probléma.
0: Tudjuk, ezt nem kell bizonygatnod, úgyhogy adjuk oda valakinek a hét első kis angyaltortáját.
1: Na, lehet, hogy Olás Sándor lesz az, mert hogy azt írta nekünk a finansz csapat, hogy ha elakadnak az IT területén, vagy mondjuk a számítógép rendetlenkedik, akkor az első mondata az, hogy indítsd újra! Ugye? Minden IT szakember azt mondja, újraindítottad már?
0: És azt remélik, hogy ettől megoldódik a probléma.
1: Igen, a jobbik esetben megoldódik, aztán meg, hát nem, már megcsináltam, ezen már háromszor túl vagyok. Meglátjuk, hogy Sándor esetleg mit tudna mást mondani. Isten éltesse sokáig. Matkó Lajost is köszönti, a családja, a nyugdíjas DKV is mindig mosolygós, jókedvű ember, aki hát mióta nem DKV-zik, azóta szereti gyalogosan róni a köröket a volt kollégákkal egy kis fagyi kíséretében. A legújabb mottója, majd én tudom, boldog születésnapot, Lajos. Szentpéli Ossi is ünnepel, 50 éves lett a mai napon, Szabó Zóit sem felejtett el, Maxim, Mami és Papi 11 éves. Legyen még hosszú gyerekkorod, olvas sokat, játsz eleget és élvezd az életet, ezt üzenik a nagyiék. Donkas Jófia is ünnepel, aztán kis Dávidot köszönti a szerelme, szeretnénk a kislányunkkal nagyon csodás, boldog születésnapot kívánni neki, és tudja, hogy ő a legfontosabb nekünk, hálásak vagyunk érte. Antal Ágnes sem felejtette el, a kisfia, a keresztfia és a családja mindig mindenben lehet rá számítani. Pál Ildikót pedig kis Kozma Simonetta köszönti, egy igazán kivételes kolléganót ünnepelünk. Már közel 30 éve van a pályán, tudásával, kitartásával és segítőkészségével nap mint nap példát mutat. Szabó Szófia, Blanka is ünnepel, 10 éves lett, igazi cserfes kislány, imád táncolni, karneválozni és csajoskodni. A piruettben táncol egyébként. Uh-huh. Hát ő már most igazi csajos kislány, azt írják róla. Nővére Hanna és a szülei köszöntik. Ökrös Gyuláné, Rózsika is ünnepel, a kedves ismerősömet szeretném köszönteni, ezt Timi írta nekünk. Szabó Pap, Judit, a kollégák gondoltak rám, a Debrecen Egyetem Klinikai Genetikai Központ citogenetikai részleg vezetőjét szeretnénk meglepni születésnapja alkalmából. Köszönjük, hogy mindig összetartod a csapatot, és maradj mindig ilyen lendületes és jó kedvű. Üdvözöljük akkor Juditot innen is. Horváth Csabát pedig horvátné fegyvernek ki Ágnes, a felesége köszönti. A hétvégét egyébként Németországban töltötte egy konferencián. Hát reméljük, hogy azóta már Csaba hazaérkezett, hogyha esetleg őt hívod, mert onnan nehéz lesz átvenni a tortát, ha ő lesz a nyertes természetesen.
0: Vajon ő? Vagy ugyanúgy, ahogy a múlt héten, ezen a héten is nyer egy piruettes tortát? A múlt héten volt. Nem? Kizáró tényező, hogy a csapatból a hétfői torta egy másik kiváló táncosé lesz, de nem. Más nyeri most a Best FM-en. Halló! Hogy kicsoda?
2: Leskó, nagy Tünde vagyok.
0: Aj, milyen szerencse, hogy pont Magácskát keressük.
2: Igen.
0: Tünde lelkem, a szokásos hétfő reggeli meneten már túl vagyunk?
2: Így van a gyerekek az iskolában.
0: Szóval igen. Akkor mindenki a munkahelyén, vagyis hát majdnem, mert hogy Laura és Ádám már a munkahelyükön. És hogy vették a szeptemberi akadályokat, ami az iskola kezdést illeti a múlt héten?
2: Nagyon jól vették, nagyon várták már az osztálytársakat. Nyilván az iskolát kevésbé, de nagyon örült mindenkinek, én meg, hogy végre elindultak ők is iskolába.
0: Nem nehezítették meg a nyucinak a dolgát, ugye?
2: Nem, nagyon jó gyerekek. Néha van vita, de mindent megpróbálunk megoldani, úgyhogy nagyon szeretem őket, és nagyon ügyesek.
0: Hol nincsen vita, minden családban kell, attól izgalmas az élet. Ha meg attól, hogy azért nem ér véget az iskolával a nyuci teendője, mert vannak itt edzések, egyéb logisztika.
2: Hát minden délutánunk oda van, mert a kisfiam focizik heti háromszor, meg hétvégente, a kislányom gyönyörűen korcsolyázik, úgyhogy mindenkit viszek, hozok, és ez az én feladatom, és nagyon szeretem.
0: Édesanyja a fő logisztikus, és szerintem a mai nap egyik legboldogabb nyertese, nem csak a csodás családja miatt, hanem azért, mert megnyerte a kedvenc rádiójának a születésnapi tortáját.
2: Wow, nagyon szépen köszönöm, és nagyon vártam már, mert nagyon-nagyon régóta szerettem volna megnyerni.
0: Tényleg? Hát türelem, születésnapi tortát terem a kisangyal ajándéka, egy Roblox vanília torta, ropogós csokoládéval és sós karamell bevonattal. Hello Tündi, Fazekas Laci vagyok, ez pedig természetesen a...
2: Best FM, köszönöm szépen!
0: Boldog napot nektek!
2: Köszönöm Laci, sziasztok, köszönöm szépen! Happy birthday, happy
0: birthday, happy birthday! És hogy ki lett a reggel informátora? Magdolna! Korcsmárosné Magdi, gratulálunk! Ti lett a melancs pizzája.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hajszál pontosan 10 óra, úgyhogy vidám zenékkel indul a hétfő délelőtt. Mohamed, Fatima mellett, Taylor Swift.

0: és majdnem elfeledkeztem az egyik kedvenc énekesnőmről, akinek ma van a születésnapja. De a zenei szerkesztőm köszönet neki emlékeztetett rá, úgyhogy már a délelőttben érkezik majd a ma 75 esztendős Chrissy Hynde a Pretenders-el.
1: Újabb szakaszon folytatódik a munka a 33-as főúton. Megtartották az Ízek Fesztiválját Hajzsúsámsonban. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A 33-as főút két debreceni belterületi szakaszán is a befejezéséhez közelednek a felújítási munkálatok. A napokban azonban újabb részen folytatódik a beruházás. Emiatt ismét változik a forgalmi rend a városban. A felújítás a főút több fontos szakaszát érinti, köztük a Füredi utat és az Egyetem sugárút környezetét. A korábbi ütemekben teljes szélességében újították fel az érintett útpályát, a következő munkafázis pedig újabb útszakasz korszerűsítésével folytatódik. A kivitelezés idején a közlekedőknek ideiglenes forgalomkorlátozásokra és lassabb haladásra kell számítaniuk. A beruházás célja, hogy a 33-as főút Debrecenen belüli szakaszának útburkolata megfelelőbb és biztonságosabb legyen. A munkálatok a város egyik fontos kelet-nyugati közlekedési tengelyét érintik, ezért a változó forgalmi rendre különösen a csúcsidőszakokban érdemes figyelni. A következő ütemben a Füredi út 76 és 94 szám közötti mintegy 250 méteres szakasza is megújul. Számolt be róla a dehir.hu. Ízek Fesztiválja és Városnak néven rendeztek egésznapos programot Hajdúsámsonban. A rendezvény egyik legfontosabb eseménye ezúttal is a főzőverseny volt, amelyre számos csapat nevezett. A részvevők változatos ételeket készítettek, a bográcsokban pedig egymást követték a különféle húsos, zöldséges és egyéb különlegességek. A rendezvényen nem csak a főzési, hanem a közösségi élménye is volt a főszerep. A családok, valamint baráti társaságok együtt töltötték a napot, miközben a látogatók megkóstolhatták a versenyzők ételeit. A fesztivál egyben Hajdúsámson városnapjához kapcsolódott, ezért a főzőverseny mellett más szórakoztató programokkal is készültek a szervezők. A rendezvény ingyenesen látogatható volt, így a település lakói mellett a környékről is érkezhettek érdeklődők. A rendezvény ismét megmutatta, hogy a hajdúsámsoniak körében népszerűek a közös főzése és kikapcsolódásra épülő programok. Számolt be róla a haon.hu. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a Debrecen és Sas utcai mélygarázsban. A Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyismereti gyakorlatot, majd pedig szituációs begyakorló gyakorlatot szervezett a parkolóban. A DV Parking honlapján pedig egyúttal ismertette azt is, hogy megújul a parkolási rendszer a debreceni ítélőtábla mélygarázsában. A társaság várhatóan a hónap közepéig folyamatosan végzi a rendszer korszerűsítését. A munkálatok miatt a mélygarázs két be- és kiárati oldalát felváltva lezárják. A korszerűsítés várhatóan gyorsabbá és kényelmesebbé teszi majd a parkolási rendszer használatát. A DV Parking arra kéri az autósokat, hogy a munkálatok időszakában fokozott figyelemmel közlekedjenek a mélygarázsban, és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásokra. Az érintett parkoló használók türelmét és megértését kéri a kivitelezés idejére a vállalat, közölték honlapjukon. Még kitart a melegebb idő Hajdú-Biharban a következő napokban, Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elvitve fordulhat elő térségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled
0: a Best FM.
1: A Best FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassa hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
6: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest

meg lesz a Nimes dala után is szólnak a zenei kedvencek itt a hétfő délelőttben a 104.6-on, FM-en és online is. Akik éppen dolgoznak, jó munkát, kitartást, és hát most indult a hét, úgyhogy friss erővel, újult energiával indultunk neki ennek a napnak, legalábbis remélem. Hogyha valaki egy kicsit kevésbé, és kellene a plusz energia, akkor én itt leszek a következő két órában. Várom az útinfókat is, úton útfélen, csak a Best FM, a mikrofonnál pedig Morvai Szűcsenikő.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kos, előnyös pénzügyi lehetőséggel találkozik, de a folytatás igen bonyolultnak látszik. Legyen figyelmes, mert még a legjobb szándékú ajánlatban is lehetnek buktatók. Mika, ártatlannak vélt megjegyzéseivel csak fokozza a környezetében dúló zűrzavart, csalódik abban az emberben, aki iránt vonzódást érzett. Ikrek, olyan munkát folytat, amiben nagyobb a mozgástere és szabadabban érvényesítheti az elképzeléseit. Szép romantikus szerelemre vágyik, csak vigyázzon, nehogy csalódjon. Rák, partnere tehetetlensége olykor dühíti, ilyenkor úgy érzi, hogy képtelen alkalmazkodni még a szeretteihez is. Oroszlán, új kapcsolatában némi presztízsveszteséggel kell szembenéznie, anyagi helyzete is ingadozó, és ezt nehezen viseli. Szűz, egy barátság a végéhez közeledhet, mint hogy mindegyikük homlok egyenest más irányba halad. Arról van szó, hogy ezentúl egymástól függetlenül alakítják az életüket. Mérleg, sok érdekes információ birtokába jut, ami megdöbbentheti, olyan kérdésekre kaphat feleletet, amelyek az életvitelét is jelentősen befolyásolhatják. Skorpió, lassacskán megszűnnek az akadályok a hivatása körül, minden visszatérhet a régi kerékvágásba. Nyilas, fárasztják a munkatársai, változásra van szüksége, és nem vár arra, hogy ez a változás magától beinduljon, ön lesz az elindítója. Vak, a hét első napja a rutin feladatok elvégzésére alkalmas, de ezen a téren is figyeljen a részletekre, kitörő érzéseit próbálja lecsillapítani, inkább mérlegelje, hogy mit tud nyújtani, és mit szeretne kapni a szerelemben. Vízöntő. Terveit alaposan gondolja át, és csak azután cselekedjen, ha lát bennük fantáziát, később előnyösebb helyzetbe fog kerülni. Alak. Vigyázzon, ne hajtsa túl magát, mert annak az egészsége láthatja a kárát. Lassabban, de precízen dolgozzon, hogy munkájába véletlenül se köthessenek bele.

Az Aesop Bizdala után is szólnak a zenei kedvencek, Debrecen kedvenc rádióján van itt a 104.6-on, és idén is elindult az év erdei kerékpár útja pályázat, szeptember 13-áig bárki nevezheti a kedvenc erdei bringás útvonalát, szóval, hogyha valaki nagyon-nagyon sokat szokott két keréken lenni, és szelni az utakat, főleg az erdei kerékpár utakat, és van igazán kedvenc szakasza, akkor mindenféleképpen nevezze, mert hogy a szakmai zsűri így hozza meg majd a végső döntést, hogy nagyon-nagyon sok kerékpárutat szeretnének látni, különlegesebbnél különlegesebbeket. Nevezhető minden olyan erdei út, kerékpáros turistaút vagy összefüggő útszakasz, ami az erdészeti feltáróhálózat része, és a kerékpáros útvonalként is meg van jelölve. Elsősorban két település között húzódó, könnyen beazonosítható szakaszokat, illetve körutakat, panoráma utakat várnak. Hagyományos kerékpárút, gyalog és kerékpárút, kerékpársáv vagy kerékpáros nyom nem nevezhető, erre mindenféleképpen figyeljünk oda. A javasolt útvonal lehetőleg ne legyen hosszabb 20 kilométernél és összefüggő szakaszt alkosson. Részleteket egyébként a sokszínűvidék.hu oldalon is találhatnak ezzel kapcsolatban, és hát kíváncsian várjuk, hogy idén melyik lesz az év kerékpár útja. Október 13-án hirdetik ki majd a nyertest.

0: 1 óra múlt 1 perccel, úgyhogy érkeznek a hírek, információk, aktualitások. Közben pedig Szabi jelezte nekem, hogy a Veselényén találkozott a rendőrökkel, Réka pedig a Mikepércsi útról jelezte. Köszönöm az infókat.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Csak óvatosan közlekedjünk és figyeljünk oda egymásra. Mutatom a következő óra zenei kínálatát, legalábbis azt, hogy mivel indítunk. A Backstreet Boys mindjárt itt a Best of Man.

0: évig bujkált, Miskolcon fogták el a hajdúbihari dílert. Országos címet szereztek a hajdúböszörményi sírások. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 6 éven keresztül bujkált a hatóságok elől az az 52 éves hajdúbihari férfi, akit végül a Miskolc-Tiszai pályaudvaron fogtak el a rendőrök. A férfi ellen a debreceni törvényszék adott kikörözést új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt. A férfi közel 6 évig bujkált a hatóságok elől. A rendőrség tájékoztatása szerint korábban új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt keresték. Az elfogás követően megtették a szükséges intézkedéseket a rendőrök a körözött férfival szemben. Az eset jól mutatja, hogy a hosszabb ideje bujkáló körözött személyek felkutatásában a megyei rendőri szervek és a társhatóságok együttműködése is fontos szerepet játszik. Számolt be róla a haon.hu. Tovább folytatódnak a vízellátási hálózat fejlesztését és az úthálózat korszerűsítését célzó munkálatok Debrecen-Szepesen. A beruházás részeként a könnyék több fontos útszakasza is megújul. A Sárgödüllőt és a Vértesi út érintett szakaszait kiszélesítik, valamint új aszfaltburkolatot kapnak. A kivitelezés szakaszosan zajlik, hogy a munkálatok a lehető legkevésbé nehezítsék meg a környéken élők mindennapjait. A vezetéképítési munkák során az ingatlanok megközelítését ideiglenes megoldásokkal folyamatosan biztosítják. A fejlesztés ugyanakkor közlekedési változásokkal is jár. A szepesi bekötőút lezárása miatt korábban a 39-es autóbuszok is terelő útvonalon közlekedtek. A munkák első ütemében Szepes déli irányból, a 481-es főút felől, északról pedig a stabilizált úton a hulladéklerakó bejáratán keresztül, a sárga dűlő felől közelíthető meg. A fejlesztés tervezett első szakasza szeptember 20-áig tart. Számolt be róla a Dehír. Első helyen végzett a hajdúböszörményi csapata a 9. MTF-es sírású versenyen, amelyet Nyergesújfalón rendeztek meg. A két tagú csapatnak a verseny során egy meghatározott méretű sírgödröt kellett kiásnia, majd a szakszerűen fel is kellett hantolnia. A sírásásra 2 óra állt a versenyzők rendelkezésére, ezt követően pedig további 15 percük volt a hant kialakítására. A zsűri elsősorban azt értékelte, hogy a résztvevők milyen gyorsan és milyen pontosan teljesítették a feladatot, a hantolás pedig külön is pontozták. A hajdúböszörményi szakemberek végül minden riválisukat megelőzték, így megszerezték az országos bajnoki címet. A győztes csapat 200 ezer forintos pénzdíjat és kupát is kapott. A hajdúböszörményi sírásuk számára nem ez az első kiemelkedő eredmény országos versenyen, korábban is sikeresen szerepeltek hasonló megméretetéseken. A verseny a szakmai tapasztalatszerzés és a kapcsolatépítés mellett azt is megmutatja, milyen komoly fizikai és szakmai felkészültséget igényel a temetkezési munka. Számolt be róla a haon.hu. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk Hajdúbiharban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok, Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.

Debrecen zenei kedvenceit játszom a folytatásban is itt a 104.6-on, és hát egy kicsit könnyedebbre vesszük ezt a hétfő délelőttöt, de mégis belemegyünk egy olyan témába, ami talán egy kicsit mélyebb, mert ugye van az úgy, hogy előveszünk egy 3 évvel ezelőtti fotót magunkról, és azt mondjuk, hogy ez tényleg én voltam, tehát ismerem azt az embert, aki a fotón van, de mégis tudjuk, hogy mennyit változtunk. Nem csak külsőre, hanem közben teljesen átalakulhat az is, hogy hogyan gondolkodunk, ahogy az emberekhez, a munkához, a párkapcsolathoz, vagy akár saját magunkhoz viszonyulunk. És szerintem hajlamosak vagyunk ezt furcsán megélni, hogy régen még ezt szerettem, régen még ilyen ember voltam,

vagy mi az, ami visszahúz. És ez, hogyha változunk, és már tudatosabban éljük a mindennapjainkat, akkor teljesen másként fogunk tekinteni a jövőre, és a múltra, hogyha visszanézünk, akkor meg azt látjuk, hogy húha, ezt is megtettem, ezt is elértem, ebben is változtam, fejlődtem, tanultam, ezt elrontottam, de meg tudom oldani. Szóval érdekes belegondolni abba, hogy azt hisszük, nagyjából ismerjük saját magunkat, aztán eltelik 2 vagy 3 év, és egyszer csak rájövünk, hogy mennyi minden megváltozott bennünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Notárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
2: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
3: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Költségi Központba a 15. HAON állásbőrzére. Mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
4: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.

hétfő délelőttben is szólnak Debrecen zenei kedvencei itt a 104.6-on, és ugye az óra témája az volt, hogy miben változtunk az elmúlt 1-2-3 évben is, hogy érdekes belegondolni abba, azt hiszük, hogy ismerjük magunkat, közben pedig mondjuk ránézünk egy 3-4 évvel ezelőtti fotóra, és tudjuk, hogy ki az a személy, tudjuk, hogy ki az az ember, de mégis már idegenként tekintünk rá. Ugye, ami régen fontos volt, ma már lehet, hogy egyáltalán nem számít. Akiről mondjuk azt gondoltuk, hogy egy ilyen nélkülözhetetlen ember az életünkben, lehet, hogy már rég nincs mellettünk. Amitől 3 éve mondjuk rettegtünk, azon ma már csak lehet mosolygunk. És közben talán olyan dolgokat tanultunk magunkról, amiket akkor még elképzelni sem tudtunk. És talán nem is kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy mindig ugyanazok maradjunk. Mert nagyon sokszor úgy beszélünk a változásról, mintha az valami veszteség lenne. Pedig az is lehet, hogy egyszerűen csak kinőttünk bizonyos dolgokat, vagy már nem akarunk minden vitát megnyerni, már nem akarunk mindenkinek tetszeni, nem akarunk mindenkinek megfelelni, nem akarunk ugyanoda eljutni, ahova néhány éve még mindenáron el akartunk, hanem teljesen mások a prioritások. És egyébként miért jó, hogyha változunk? Hát azért, mert ha fejlődünk, akkor nem ugyanazokat a köröket futjuk újra és újra. Aztán persze a fejlődés ez nem mindig látványos, nem feltétlenül történik az, hogy mondjuk 3 év múlva teljesen más emberként nézünk a tükörbe, hanem lehet csak annyi változott, hogy már nem reagálunk mindenre azonnal. Hogy mondjuk egy konfliktusban nem akarjuk mindenáron bebizonyítani, hogy nekünk van igazunk. Hogy könnyebben mondjuk azt, hogy nem, vagy éppen azt, hogy bocsánat. És van egy nagyon fontos része ennek, mert nem baj, hogyha közben megváltozik a véleményünk is. Attól, hogy mondjuk 3 éve valamit nagyon biztosan gondoltunk, ma még gondolhatjuk teljesen másképpen. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy csapongunk össze-vissza, hanem egyszerűen csak több tapasztalatunk lett. Szerintem az egyik legjobb dolog az életben, amikor egyszer csak észrevesszük, hogy hú, ezt régen még teljesen máshogy csináltam volna. Mert ez jelenti azt, hogy közben történt velünk valami. Tanultunk, tapasztaltunk, érettebbek lettünk. És talán nem is az a cél, hogy mindig ugyanazok maradjunk, hanem az, hogy amikor visszanézünk a régebbi önmagunkra, akkor meg tudjuk érteni őt. De már ne kelljen visszamennünk hozzá, hanem csak előre tekinteni.

0: A Desperado dala már biztosan nem szól a déli kívánság műsorban, de azért még vannak bőven lehetőségek. Egy jó pár dal még van azért a tarsajunkban, amit lehet kérni, úgyhogy 500-540 vagy 39-33 104-6, ugyanis nem sokára startolunk, de előtte még azért ma a névnaposokat, házassági évfordulósokat mindenféleképpen köszöntöm.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Szeptember 7-én a Reginák ünnepelnek, és nagyon sok olyan házassági évfordulósunk van, akik egy évvel, évekkel, 10-20-30 évvel ezelőtt kötötték össze az életüket szeptember 7-én. Meglátjuk, hogy a Melans Cukrásznában ma házassági évfordulós vagy névnapos fog ünnepelni, mert sorsolok. Egy névnapos, méghozzá Sólyom Regina a szerencsés nyertesünk, az anyukája Ibolya írt nekem, hogy szeretnék köszönteni a 10 éves, 5-es Hajdú Sámsoni kislányt, akit a kisuga Dóri, az apukája és az anyukája köszönt szívből. Regi valószínűleg suliban van, én úgy sejtem, úgyhogy nem biztos, hogy hallja most ezt a köszöntést, de a családtagok remélem, hogy igen. Boldog névnapot kívánunk Reginának, és akkor a suli után a Melans Cukrásznában várnak benneteket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sikeres volt a Liget utca bel, nem engedélyezik az akkumulátor hulladék előkezelését Hajdúhatházon. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: 15. alkalommal rendezték meg Debrecenben a Liget utca bált, amely ezúttal is zenés, táncos és családi programokkal várta a résztvevőket. A rendezvény célja évről évre az, hogy közösségi élményt nyújtson a környéken élőknek, és felidézze a debreceni virágkarnevál hangulatát. A programok között különböző zenei produkciók, táncos fellépések és családi elfoglaltságok is szerepeltek. A szervezők szerint a rendezvény már a hagyományá vált, és nem csak a környék lakóit, hanem a város más részeiből érkezőket is megszólítja. A Liget utca bál egyben lehetőséget teremtett arra is, hogy a nyári rendezvényszezon lezárás előtt közösen töltsenek el egy tartalmas napot a debreceniek. A résztvevők a programok mellett természetesen a közösségi hangulatból is ízelítőt kaphattak. A 15. alkalommal megtartott esemény ismét azt mutatta, hogy a debreceniek körében továbbra is népszerűek a helyi közösségépítő rendezvények. Számolt be róla a dehir.hu. Elutasította a Hajdú-Bihari kormányhivatal annak a hajdúhatházi vállalkozásnak a kérelmét, amely akkumulátor hulladék előkezelését is végezte volna a településen. A cég veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére vonatkozó korábbi engedélye márciusban lejárt, ezért annak meghosszabbítását kezdeményezte. A kérelemből arra lehetett következtetni, hogy a vállalkozás a jövőben akkumulátorgyártásból származó hulladékokat is kezelne. A Hajdú-Hatházi Önkormányzat képviselőtestülete júniusban egyhangulag úgy határozott, hogy nem támogatja ezt a tevékenységet. A környezeti terhelés várható növekedése mellett azt is kifogásolták, hogy a beruházás nincs összhangban a helyi építési szabályzattal. A településen korábban lakossági aggodalmakat is megfogalmaztak a hulladékfeldolgozó működésével kapcsolatban. Ezért több helyszínről talajmintákat is vettek, amelyeket a Debreceni Egyetem laboratóriumában vizsgáltak. A vizsgálatok nem mutattak ki kiugró nehézfény vagy sókoncentrációt. A kormányhivatal tehát meghozta határozatát, amelyben elutasította az akkumulátor hulladék előkezelő üzem megvalósítását. Számolt be róla a haon.hu. Ismét felméri a balatoni bringa körállapotát a Magyar Kerékpáros Klub, adta hírül a szervezet. A kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretnék feltérképezni. Rámutattak, a visszajelzések alapján pontos képet kaphatnak az egyes szakaszok minőségéről és biztonságáról is. Még marad a melegebb idő Hajdú-Biharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén, csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, esőzámpor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
2: Célállomás
3: Debrecen.
2: Pozíció
3: 104,5.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: 5 zenét szólt már.
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
2: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda Debrecen.

0: még csak 20 perc telt el a déli kívánság műsorból, és tudják, hogy ez mit jelent? Azt, hogy még nagyon-nagyon sok kiadó helyen van, úgyhogy bátran hívhatnak az 500-540-es telefonszámon, vagy írhatnak az SMS és Viber számunkra. Ez a 0630-933-1046. És valaki már csörög is. Halló, halló, Best FM! Hello,
1: Karola vagyok, és Imrének az Izos és Juttától egy szerelmes számot szeretném
0: jó
1: kérni.
0: Rendben.
1: És üzenném, hogy nagyon szeretem.
0: Köszi, hogy hívtál. Szia!
1: Hello!

Offenbach és az Overdrive Józsi kérése volt itt a 104.6-on, közben pedig kaptam egy üzenetet. Sziasztok, munkaközben hallgatlak titeket egy kis üzletből, Sűrűsápról. Szeretném üzenni a kolléganőmnek, hogy végre túl vagyunk azon a nehéz héten, amin együtt mentünk keresztül, és nagyon köszönöm neki, hogy mindig lehet rá számítani, akkor is, amikor már mind a ketten azt érezzük, hogy nincs több erőnk. Egy kis délutáni mosoly neki és mindenkinek, aki most dolgozik, Korda Gyuri és a Lédien. Ezt szeretném kérni. Köszi, hogy vagytok, mindig titeket hallgatunk online. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Akkor Sűrűsápra érkezik a következő dal. És Adéltől a Skyfall sem hagyom ki, ez pedig Peti kérése volt a mennyasszonyának, Krisztinek.

0: Kívánság műsor, Best FM.
1: Halló, szia, Attila, Vörös Attila vagyok. Szeretnék itt dalt kérni a kis kertembe, a másvezetőre.
0: Szia,
1: rakom
0: Attila.
1: Rakom a medencét sajnos.
0: Mit csináltok a medencével?
1: Rakom össze.
0: Hát búcsúzik a nyár.
1: Hát igen, igen. Hát ennek, hát ide szeretnék kérni magamnak egy számot.
0: Jó, és mi lenne az?
1: A Fetótól változnak az évszakok, valamennyire ide is illik.
0: Abszolút, így van. Oké, okay, rendben, akkor jó munkát
1: ja.
0: neked.
1: Ja, köszi szépen.
0: Köszi, hogy minket hallgat, szia!
1: További szép nap.
0: Neked is, hello, hello!

0: interneten, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Újabb szakaszon folytatódik a munka a 33-as főúton. Megtartották az Ízek Fesztiválját Hajzsúsámsonban. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A 33-as főút két debreceni belterületi szakaszán is a befejezéséhez közelednek a felújítási munkálatok. A napokban azonban újabb részen folytatódik a beruházás. Emiatt ismét változik a forgalmi rend a városban. A felújítás a főút több fontos szakaszát érinti, köztük a Füredi utat és az Egyetem sugárút környezetét. A korábbi ütemekben teljes szélességében újították fel az érintett útpályát, a következő munkafázis pedig újabb útszakasz korszerűsítésével folytatódik. A kivitelezés idején a közlekedőknek ideiglenes forgalomkorlátozásokra és lassabb haladásra kell számítaniuk. A beruházás célja, hogy a 33-as főút Debrecenen belüli szakaszának útburkolata megfelelőbb és biztonságosabb legyen. A munkálatok a város egyik fontos kelet-nyugati közlekedési tengelyét érintik, ezért a változó forgalmi rendre különösen a csúcsidőszakokban érdemes figyelni. A következő ütemben a Füredi út 76 és 94 szám közötti mintegy 250 méteres szakasza is megújul. Számolt be róla a dehir.hu. Ízek Fesztiválja és Városnap néven rendeztek egésznapos programot Hajdúsámsonban. A rendezvény egyik legfontosabb eseménye ezúttal is a főzőverseny volt, amelyre számos csapat nevezett. A résztvevők változatos ételeket készítettek, a bográcsokban pedig egymást követték a különféle húsos, zöldséges és egyéb különlegességek. A rendezvényen nem csak a főzési, hanem a közösségi eménye is volt a főszerep. A családok, valamint baráti társaságok együtt töltötték a napot, miközben a látogatók megkóstolhatták a versenyzők ételeit. A fesztivál egyben Hajdúsámson városnapjához kapcsolódott, ezért a főzőverseny mellett más szórakoztató programokkal is készültek a szervezők. A rendezvény ingyenesen látogatható volt, így a település lakói mellett a környékről is érkezhettek érdeklődők. A rendezvény ismét megmutatta, hogy a hajdúsámsoniak körében népszerűek a közös főzése és kikapcsolódásra épülő programok. Számolt be róla a haon.hu. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a debreceni Sas utcai mélygarázsban. A Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyismereti gyakorlatot, majd pedig szituációs begyakorló gyakorlatot szervezett a parkolóban. A DV Parking honlapján pedig egyúttal ismertette azt is, hogy megújul a parkolási rendszer a debreceni ítélőtábla mélygarázsában. A társaság várhatóan a hónap közepéig folyamatosan végzi a rendszer korszerűsítését. A munkálatok miatt a mélygarázs két be- és kiárati oldalát felvártva lezárják. A korszerűsítés várhatóan gyorsabbá és kényelmesebbé teszi majd a parkolási rendszer használatát. A DV Parking arra kéri az autósokat, hogy a munkálatok időszakában fokozott figyelemmel közlekedjenek a mélygarázsban, és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásokra. Az érintett parkoló használók türelmét és megértését kéri a kivitelezési

0: helyére a vállalat, közölték honlapjukon. Még kitart a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elbítve fordulhat elő térségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
2: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500-541-et.

0: Best FM Rádió kívánság műsor.
1: Én meg jó napot kívánok, Csuka Enőné vagyok, Hosszú Tájiból.
0: Üdvözlöm.
1: Önöknek szeretnénk küldeni Regina napjára, Debrecenbe. Önre bízom.
0: Jó, rendben. Hány éves Regina? Csak hogy tudjak róla, nagyjából egy ilyen 24. Tanul esetleg?
1: Már dolgozik.
0: Már dolgozik. Nagyon boldog névnapot kívánunk Reginának.
1: Köszönöm szépen. Viszont kívánjuk szép napot.
0: Köszönöm szépen. Viszont

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
2: Nyárzáró 3 napos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Road és Bohócok, Gyerekpart, Go-Kart, Strand. Felejtsd

0: legfrissebbek az utakról.
1: Halló, szia! Fiedolne vagyok.
2: Szia, hallgatlak!
1: Egy trafim lenne. Hajdú hatházra, bocskai felől, ha bejönnek hatházra, bal oldalt ott áll egy fehér Seat.
2: Köszi szépen, vezess óvatosan!
1: Oké, köszi, szia!
2: Szia!
0: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván!

0: Ezt a FM Rádió kívánság műsor, hello!
1: Üdvözöllek, Zsoki vagyok szintén Debrecenből. Szeretnék egy kedves számot küldeni az unokámnak, legalább Legónak. És nagyon sok boldog én napot kívánok a két bátyájának, meg a apukájának, anyukának, meg a nagypapája, az én vagy a Doki. Sok szeretettel.
0: Üdvözlök, és mit és akar szeretem. Számodra, kedves szám?
1: Hát van egy sok szám, hogy egyet látok, bízó szokás szerint mindig jó számot csináltok.
0: Jó, oké, és akkor választok majd én.
1: Nagyon kedves vagy, kívánok egy szép napot.
0: Jó, szép napot én is.
1: Latit is üdvözlöm.
0: Átadom. Szia, szia.
1: Szia, szia. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: A kívánság műsor második órájának a vége felé is azért nagyon sok telefont kapunk, illetve azért jönnek az üzenetek is, úgyhogy mindjárt érkezik majd Robi választása, amit a mennyasszonyának Andinak szeretne küldeni, Cselló és a Csacsa. Előtte viszont még egy hallgatónak próbálunk segíteni, Saroltának, aki elhagyta a pénztárcáját. Ugye? Halló, halló!
1: Egy barna gesztpénztárca volt, egy kb. 10x10-es, és volt benne elég sok pénz is, meg az iratok.
0: Tehát egy barna gesztpénztárcáról van szó, bízunk benne, hogy valaki megtalálta, és visszajuttatják Saroltának. Csörögjenek, hogyha így lenne, 500-540. Közben újabb hallgató várakozik a vonal túlsó végén. Halló, halló!
2: Jó napot kívánok! Verdó Brigitát szeretném köszönteni születésnapjára.
0: Igen?
2: Édesanyja.
0: Rendben, köszöntjük valami, mindenféleképpen. Oké, akkor rám bízza a választást?
2: Igen.
0: Hallgatja a rádiót, vajon Brigi?
2: Hát nem tudom, most elment a városba, van, nem tudom.
0: Na hát reméljük, hogy éppen az autóban fogja hallani a köszöntést.
2: Remélem.
0: Legyen így. Szuper napot, viszont hallásra!
2: Viszont hallásra!

Catherine Dela után lassan befut a mai kívánságműsor utolsó szerelvényére is a vonat. Ezt a dalt ugyanis valaki nagyon kérte mára, úgyhogy természetesen nem maradhat el a szerelem vonat. Én pedig ezzel lassan el is köszönök. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Hazafelé majd óvatosan közlekedjenek, vigyázzanak magukra. A délutánt majd Balogh Vilivel tölthetik. Én pedig holnap is jövök, délelőtt 10-től újra együtt rádiózunk itt a Best FM-en. Addig is szuper napot mindenkinek. Morvai Szűcsenikő vagyok. Hello, hello!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
2: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja... Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: A tévék bujkált, Miskolcon fogták el a Hajdú Bihari dílert. Országos címet szereztek a Hajdú Böszörményi sírások. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 6 éven keresztül bujkált a hatóságok elől azaz 52 éves Hajdú Bihari férfi, akit végül a Miskolc-Tiszai pályaudvaron fogtak el a rendőrök. A férfi ellen a debreceni törvényszék adott kikörözést új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt. A férfi közel 6 évig bujkált a hatóságok elől. A rendőrség tájékoztatása szerint korábban új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt keresték. Az elfogás követően megtették a szükséges intézkedéseket a rendőrök a körözött férfival szemben. Az eset jól mutatja, hogy a hosszabb ideje bujkáló körözött személyek felkutatásában a megyei rendőri szervek és a társhatóságok együttműködése is fontos szerepet játszik. Számolt be róla a haon.hu. Tovább folytatódnak a vízellátási hálózat fejlesztését és az úthálózat korszerűsítését célzó munkálatok Debrecen-Szepesen. A beruházás részeként a környék több fontos útszakasza is megújul. A Sárgödüllőt és a Vértesi út érintett szakaszait kiszélesítik, valamint új aszfaltburkolatot kapnak. A kivitelezés szakaszosan zajlik, hogy a munkálatok a lehető legkevésbé nehezítsék meg a környéken élők mindennapjait. A vezetéképítési munkák során az ingatlanok megközelítését ideiglenes megoldásokkal folyamatosan biztosítják. A fejlesztés ugyanakkor közlekedési változásokkal is jár. A szepesi bekötőút lezárása miatt korábban a 39-es autóbuszok is terelő útvonalon közlekedtek. A munkák első ütemében Szepes déli irányból, a 481-es főút felől, északról pedig a stabilizált úton a hulladéklerakó bejáratán keresztül, a Sárgödüllő felől közelíthető meg. A fejlesztés tervezett első szakasza szeptember 20-áig tart. Számolt be róla a Dehír. Első helyen végzett a Hajdú Böszörményi csapata a 9. MTF-es sírásó versenyen, amelyet Nyergesújfalon rendeztek meg. A két tagú csapatnak a verseny során egy meghatározott méretű sírgödröt kellett kiásnia, majd a szakszerűen fel is kellett hantolnia. A sírásásra 2 óra állt a versenyzők rendelkezésére, ezt követően pedig további 15 percük volt a hant kialakítására. A zsűri elsősorban azt értékelte, hogy a résztvevők milyen gyorsan és milyen pontosan teljesítették a feladatot, a hantolás pedig külön is pontozták. A Hajdú-Böszörményi szakemberek végül minden riválisukat megelőzték, így megszerezték az országos bajnoki címet. A győztes csapat 200 000 forintos pénzdíjat és kupát is kapott. A Hajdú-Böszörményi sírások számára nem ez az első kiemelkedő eredmény országos versenyen, korábban is sikeresen szerepeltek hasonló megméretetéseken. A verseny a szakmai tapasztalatszerzés és a kapcsolatépítés mellett azt is megmutatja, milyen komoly fizikai és szakmai felkészültséget igényel a temetkezési munka. Számolt be róla a haon.hu. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk Hajdú-Biharban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok, Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
2: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
3: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
4: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a debreceni költségközpontba,

0: korszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Szóval azt a kulcsot, amitől maga mindig mindenre igent mond, az égből kell megszerezni.
2: Így van.
1: Jó, akkor megpróbálom. Hát, ha Szűz Mária nekem is ledobja, mit lehet tudni? Próbáljuk meg. Mária! A kulcsot! Hopp. Ez az? Biztos, hogy haza akar menni, és a fagylalt, a csokoládé fagylalt, jöjjön, együnk egyet.
2: Nem, most nem.
1: Hát akkor mikor?
2: Azt nem tudom.
1: Ezt is az ég döntésére bízunk?
2: Nem, dehogy. Hagyja szegény Szűz Máriát, ne zavarja egy csokoládé fagylalt miatt.
1: Nem, ez nagyon igen, fontos, mi nem tudjuk eldönteni ezt a fagylalt kérdést. Muszáj lesz megkérdezni. Mária, küldj valakit, aki megmondja, mikor együk meg azt a csokoládé fagylaltot.
3: A megoldás 7 perc.
0: Egy filmzene most.
4: A Best FM-en.

0: dúdolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Amigo!

0: sikeres volt a Liget utca bel, nem engedélyezik az akkumulátor hulladék előkezelését Hajdúhatházon, míg marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 15. alkalommal rendezték meg Debrecenben a Liget utca bált, amely ezúttal is zenés, táncos és családi programokkal várta a résztvevőket. A rendezvény célja évről évre az, hogy közösségi élményt nyújtson a környéken élőknek, és felidézze a debreceni virág karnevál hangulatát. A programok között különböző zenei produkciók, táncos fellépések és családi elfoglaltságok is szerepeltek. A szervezők szerint a rendezvény már a hagyományá vált, és nem csak a környék lakóit, hanem a város más részeiből érkezőket is megszólítja. A Liget utcabál egyben lehetőséget teremtett arra is, hogy a nyári rendezvény szezon lezárás előtt közösen töltsenek el egy tartalmas napot a debreceniek. A résztvevők a programok mellett természetesen a közösségi hangulatból is ízelítőt kaphattak. A 15. alkalommal megtartott esemény ismét azt mutatta, hogy a debreceniek körében továbbra is népszerűek a helyi közösségépítő rendezvények. Számolt be róla a dehir.hu. Elutasította a hajdúbihari kormányhivatal annak a hajdúhatházi vállalkozásnak a kérelmét, amely akkumulátor hulladék előkezelését is végezte volna a településen. A cég veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére vonatkozó korábbi engedélye márciusban lejárt, ezért annak meghosszabbítását kezdeményezte. A kérelemből arra lehetett következtetni, hogy a vállalkozás a jövőben akkumulátorgyártásból származó hulladékokat is kezelne. A hajdúhatházi önkormányzat képviselőtestülete júniusban egyhangulag úgy határozott, hogy nem támogatja ezt a tevékenységet. A környezeti terhelés várható növekedése mellett azt is kifogásolták, hogy a beruházás nincs összhangban a helyi építési szabályzattal. A településen korábban lakossági aggodalmakat is megfogalmaztak a hulladékfeldolgozó működésével kapcsolatban, ezért több helyszínről talajmintákat is vettek, amelyeket a Debreceni Egyetem laboratóriumában vizsgáltak. A vizsgálatok nem mutattak ki kiugró nehézfény vagy sókoncentrációt. A kormányhivatal tehát meghozta határozatát, amelyben elutasította az akkumulátor hulladék előkezelő üzem megvalósítását. Számolt be róla a haon.hu. Ismét felméri a balatoni bringa körállapotát a Magyar Kerékpáros Klub, adta hírül a szervezet. A kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretnék feltérképezni. Rámutattak, a visszajelzések alapján pontos képet kaphatnak az egyes szakaszok minőségéről és biztonságáról is. Még marad a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, esőzápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
2: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: Köszönjük szépen a híreket, a Bestet hallgatják a 104.6-on, Hello Debrecen. Azt nem tudom megélni önöknek, hogyha minket hallgatnak, akkor a munka elvégzi önmagát, de hogy egy kicsit könnyebb lesz a meló, azt garantálom. Jövünk a legjobb zenékkel, itt a Fun és a Some Nights.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Hol lehet? Hol van már? Mi? Hát ez...
2: Nem élünk rá.
3: Nagyon kell nekik a szemüveg. Segíteni szeretnék.
2: Siessetek!
1: Jól van! Nem, tudni, hogy eltűnt.
3: Hogy érted?
1: A szemüveg a táskámban volt, a hátizsákban volt, és a hátizsák most nincs.
3: Elég pipák lesznek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on.
1: A Trophybox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Azt mondják a hallgatóink, hogy továbbra is trafi van a 471-esen Sziki gyakornál a Debrecen felé vezető oldalon, ahol szoktak, ott mérnek ma is. Ellenőrzésre számítsanak hatház belterületén a Béke útján, és mérnek az M35-ösön a Budapest felé vezető oldalon Hajdúböszörmény térségében. És nem érdemes sietni, pár percet nyerünk az úton, 10 000-eket bukhatunk viszont a pénztárcánkkal. Segítsenek továbbra is, a közlekedési infók jöhetnek 39 33 104 6 vagy 505 140. Cserébe pedig itt a most például a Bon Jovi. Ez a Best of M.

0: Van. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válassz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakópark. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
1: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
2: Nyárzáró 3 napos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Road és Bohócok, Gyerekpart, Go-Kart, Strand. Felejthetetlen 3 napos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.

Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Jó munkát mindenkinek. Mi most Sziával folytatjuk. Hát az ő életéből egyszer biztos, hogy filmet fognak forgatni, sőt, hát egy film sorozatot, mert annyi minden történt vele, hogyha az ember utána olvas, csak kapkodja a fejét. Hihetetlen sztorik. Például, nem tudom, hogy tudták-e róla, de ő egyszerre lett gyakorlatilag anyuka és nagymama, hiszen 2019-ben örökbefogadott két 18 éves fiút, akik közül az egyik nem sokkal később apuka lett, úgyhogy ő gyakorlatilag mostoha nagymamává vált, majd nem sokkal később megszületett a saját biológiai gyermeke is az akkori férjétől. És ez csak egy a sok furcsaság közül, ami az életében vele történt. Szia, és a Chandelier, most a Besten!

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

A Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Jó munkát mindenkinek, és jó munkát végeztek a hétvégén a focistáink is, szerintem mindenki tudja. Fontos 3 pontot szereztünk a bajnokságban. A Paks otthonában 2-4-re tudtak nyerni, és ez azt jelenti, hogy a DVRC jelenleg 9 ponttal a 8. helyen van a tabellán. Nagyon kellett ez a győzelem, nagyon kellett ez a 3 pont. Hát reméljük, hogy a forma az kitart a következő bajnokin is. Ugye most ezen a héten a kupában lépnek pályára az NB1-es csapatok, utána pedig a jövő hétvégén, jövő szombaton 19-én a Vasas lesz az ellenfelünk, itthon játszunk. 19-én 19:30-tól a Nagyerdei stadionban. A Vasas egyébként jó formában kezdte a bajnokságot, úgyhogy azért az sem lesz egy könnyű meccs. Minden esetre örülünk a 3 pontnak, hajrá Debrecen, hajrá Loki. És hajrá Best FM, nálunk a Szigma dala jön, egy kis plusz energia a melóhoz. Ez a Nobody to Love.

0: Jobban pörögjön a munkaidő.
1: Jöjjön egy újabb best-of listás.
0: Jöjjön egy újabb

0: a város ritmusa.
1: Ez pedig egy újabb közlekedési info a hallgatóinktól. Lacus írja, hogy sajnos baleset történt a Csigekert utcán. A Bölcs utcai kereszteződés környékén történt egy ütközés pár perccel ezelőtt. Ha tudnak, akkor kerüljenek másfelé is. Hát reméljük, hogy nincs nagy baj. Tehát sajnos baleset a Csigekert utcán. Ha vannak még közlekedési infóik, akkor ide vele. Írjanak a 39-33-104-6-ra, vagy hívjanak az 500-540-en. Egyébként pedig jönnek a bestiák.

0: 100%-át felajánlotta egy alapítványnak, ami az egész világon segíti a hátrányos helyzetű gyermekek sportolását. Szóval nem sokára, itt a foci VB himnusza.
1: Első kézből az utakról.
2: Ja, ugye én a gyentorról, és a mák után is működik a trafipak.
1: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
5: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál, isteni ételek

0: Sushi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
1: Reklámot hallottak.
2: Újabb szakaszon folytatódik a munka a 33-as főúton. Megtartották az Ízek Fesztiválját Hajzsúsámsonban. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A 33-as főút két debreceni belterületi szakaszán is a befejezéséhez közelednek a felújítási munkálatok. A napokban azonban újabb részen folytatódik a beruházás. Emiatt ismét változik a forgalmi rend a városban. A felújítás a főút több fontos szakaszát érinti, köztük a Füredi utat és az Egyetem Sugárút környezetét. A korábbi ütemekben teljes szélességében újították fel az érintett útpályát, a következő munkafázis pedig újabb útszakasz korszerűsítésével folytatódik. A kivitelezés idején a közlekedőknek ideiglenes forgalomkorlátozásokra és lassabb haladásra kell számítaniuk. A beruházás célja, hogy a 33-as főút Debrecenen belüli szakaszának útburkolata megfelelőbb és biztonságosabb legyen. A munkálatok a város egyik fontos kelet-nyugati közlekedési tengelyét érintik, ezért a változó forgalmi rendre különösen a csúcsidőszakokban érdemes figyelni. A következő ütemben a Füredi út 76 és 94 szám közötti mintegy 250 méteres szakasza is megújul. Számolt be róla a dehir.hu. Ízek Fesztiválja és Városnak néven rendeztek egésznapos programot Hajdúsámsonban. A rendezvény egyik legfontosabb eseménye ezúttal is a főzőverseny volt, amelyre számos csapat nevezett. A részvevők változatos ételeket készítettek, a bográcsokban pedig egymást követték a különféle húsos, zöldséges és egyéb különlegességek. A rendezvényen nem csak a főzési, hanem a közösségi élménye is volt a főszerep. A családok, valamint baráti társaságok együtt töltötték a napot, miközben a látogatók megkóstolhatták a versenyzők ételeit. A fesztivál egyben Hajdúsámson városnapjához kapcsolódott, ezért a főzőverseny mellett más szórakoztató programokkal is készültek a szervezők. A rendezvény ingyenesen látogatható volt, így a település lakói mellett a környékről is érkezhettek érdeklődők. A rendezvény ismét megmutatta, hogy a hajdúsámsoniak körében népszerűek a közös főzése és kikapcsolódásra épülő programok. Számolt be róla a haon.hu. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a Debrecen és Sas utcai mélygarázsban. A Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyismereti gyakorlatot, majd pedig szituációs begyakorló gyakorlatot szervezett a parkolóban. A DV Parking honlapján pedig egyúttal ismertette azt is, hogy megújul a parkolási rendszer a debreceni ítélőtábla mélygarázsában. A társaság várhatóan a hónap közepéig folyamatosan végzi a rendszer korszerűsítését. A munkálatok miatt a mélygarázs két be- és kiárati oldalát felváltva lezárják. A korszerűsítés várhatóan gyorsabbá és kényelmesebbé teszi majd a parkolási rendszer használatát. A DV Parking arra kéri az autósokat, hogy a munkálatok időszakában fokozott figyelemmel közlekedjenek a mélygarázsban, és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásokra. Az érintett parkolóhasználók türelmét és megértését kéri a kivitelezés idejére a vállalat, közölték honlapjukon. Még kitart a melegebb idő Hajdú-Biharban a következő napokban, Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elvitve fordulhat elő térségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.
3: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Hello mindenkinek, egyszer minden hétfő véget ér. Lassanként ez is, 4 óra van. Aki végzett a melóval, annak jó utat hazafelé, aki pedig még húzza az igát, abban tartjuk a lelket a legjobb zenékkel. Jön a foci VB himnusza, Shakira és a Die Die.

Ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, jó utat hazafelé azoknak, akik már végeztek a munkával. És apropó munka, 5 órai kezdéssel zenei szerkesztőket keresünk a Best FM csapatába. Bejárni nem kell, távmunkában is tudják végezni. Magyarul 5 órától kívánságműsor, 5 órától önök szerkesztik a zenét itt nálunk. Sőt, ha már tudják, hogy mit szeretnének kérni, akkor már is ide csöröghetnek. 500-540. Hívjanak, kérjék a kedvenceiket. 5-től 7-ig ma is kívánságműsor. És nyugalom, addig is lesz mit hallgatni. Jön Dr. Bérás, és a Hol van az alá?

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
3: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárul

0: a 104-ot hallgatják, és veszélyes az út hazafelé, például azért, mert...
1: Ja, a Budai Nagyantalon és a Mák utcán is működik a trafipax.
0: Tehát a Budai Nagyantalon és a Mák utcán is fényképeznek a rendőrök. Mosolyogni nem muszáj, lassítani viszont erősen ajánlott. A Besten viszont padlógázzal megyünk tovább. Jön a Gypsy Kings, aztán pedig 5-től kívánságműsor. Már hívhatják az 500-540-et a kéréseikkel. Penso que un sueño para sido.

A Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és sajnos újabb balesetet írnak nekünk viszonylag sokan. A Kassain, a Jánosi utcai kereszteződésnél történt egy ütközés, hogyha jól veszem ki a hallgatóink üzeneteiből, akkor egy busz és egy személyautó találkozott egymással. A két belső sávot foglalják el, úgyhogy hát ez pont a legrosszabbkor a legrosszabb helyen van. Ha tudnak, akkor kerüljenek másfelé. Tehát baleset a Kassain, a Jánosi utcai kereszteződés környékén. Reméljük azért nincs nagy baj, és nem sérült meg komolyabban senki. Vigyázzanak magukra, óvatosan az utakon, és hát persze padlógáz a Best FM-en, de csak nálunk, megyünk tovább a legjobb zenékkel. Itt az Imagine Dragons és az On the Top of the World.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Fontos közlekedési info, hogy még ezen a héten is tart az ítélőtáblánál lévő mélygarázs korszerűsítése. Az informatikai rendszert újítják föl. A mélygarázs az továbbra is használható, tehát nyitva van, viszont akár napon belül is változhat, hogy éppen melyik kijáraton és bejáraton keresztül lehet közlekedni. Erre figyeljenek oda, hogy szoktak parkolni, hogy véletlenül beragadjanak a mélygarázsban. Tehát felújítják az ítélőtáblánál lévő mélygarázs informatikai rendszerét, még a héten is dolgozni fognak ezen. Én pedig kívánság műsorra ítélem önöket, az 500-540-en már hívhatnak a kéréseikkel. 5-kor kezdünk, úgyhogy stílszerűen jön is a

0: Rádió FM-et hallgatják a 104.6-on. 5 óra, úgyhogy fontos kérdésem van, melyik dal passzol ma leginkább a hangulatukhoz? Na, azt ki elég gyorsan tőlünk, hiszen kezdődik a mai kívánság műsor. A következő 2 óra az önöké. Startolunk, lehet hívni az 500-540-en, és egy igazi Best FM-es kedvenccel nyitunk, mert mindjárt jön az Ankarákhoz, és a Benny áll.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
5: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
6: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
7: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
8: Reklámot hallottak.
9: A tévék bujkált, Miskolcon fogták el a hajdúbihari dílert. Országos címet szereztek a hajdúböszörményi sírások. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
10: Hírek a Best FM-en.
9: 6 éven keresztül bujkált a hatóságok elől az az 52 éves hajdúbihari férfi, akit végül a Miskolc-Tiszai pályaudvaron fogtak el a rendőrök. A férfi ellen a debreceni törvényszék adott kikörözést új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt. A férfi közel 6 évig bujkált a hatóságok elől. A rendőrség tájékoztatása szerint korábban új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt keresték. Az elfogás követően megtették a szükséges intézkedéseket a rendőrök a körözött férfival szemben. Az eset jól mutatja, hogy a hosszabb ideje bujkáló körözött személyek felkutatásában a megyei rendőri szervek és a társhatóságok együttműködése is fontos szerepet játszik. Számolt be róla a haon.hu. Tovább folytatódnak a vízellátási hálózat fejlesztését és az úthálózat korszerűsítését célzó munkálatok Debrecen-Szepesen. A beruházás részeként a könnyék több fontos útszakasza is megújul. A Sárgödüllőt és a Vértesi út érintett szakaszait kiszélesítik, valamint új aszfaltburkolatot kapnak. A kivitelezés szakaszosan zajlik, hogy a munkálatok a lehető legkevésbé nehezítsék meg a környéken élők mindennapjait. A vezetéképítési munkák során az ingatlanok megközelítését ideiglenes megoldásokkal folyamatosan biztosítják. A fejlesztés ugyanakkor közlekedési változásokkal is jár. A szepesi bekötőút lezárása miatt korábban a 39-es autóbuszok is terelő útvonalon közlekedtek. A munkák első ütemében Szepes déli irányból, a 481-es főút felől, északról pedig a stabilizált úton a hulladéklerakó bejáratán keresztül a Sárgödüllő felől közelíthető meg. A fejlesztés tervezett első szakasza szeptember 20-áig tart. Számolt be róla a Dehír. Első helyen végzett a hajdúböszörményi csapat a 9. MTF-es sírású versenyen, amelyet Nyergesújfalon rendeztek meg. A két tagú csapatnak a verseny során egy meghatározott méretű sírgödröt kellett kiásnia, majd a szakszeren fel is kellett hantolnia. A sírásásra 2 óra állt a versenyzők rendelkezésére, ezt követően pedig további 15 percük volt a hant kialakítására. A zsűri elsősorban azt értékelte, hogy a résztvevők milyen gyorsan és milyen pontosan teljesítették a feladatot, a hantolás pedig külön is pontozták. A hajdúböszörményi szakemberek végül minden riválisukat megelőzték, így megszerezték az országos bajnoki címet. A győztes csapat 200 000 forintos pénzdíjat és kupát is kapott. A hajdúböszörményi sírásuk számára nem ez az első kiemelkedő eredmény országos versenyen, korábban is sikeresen szerepeltek hasonló megméretetéseken. A verseny a szakmai tapasztalatszerzés és a kapcsolatépítés mellett azt is megmutatja, milyen komoly fizikai és szakmai felkészültséget igényel a temetkezési munka. Számolt be róla a ham.hu. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk Hajdú-Biharban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok, Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.
10: És most!
11: Indul az esti kívánság műsor.
10: A Best FM-en.
11: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
0: Balog István Vilmos. A zenét innentől kezdve rábízzuk a legprofibb szakértőkre. Vagyis önökre. A következő két órát önök válogatják. A 39-33-104-6-ra lehet írni, az 500-540-en pedig hívhatnak minket. És kezdjünk is neki. Például jön a Beatles és a Let It Be. Enikő kérte, a férjének Istvánnak küldi. Előtte a Bonanza Banzáj és az Induljon a Banzáj. Réka ír és sziasztok. Én ezzel a dallal szeretném köszönteni az apukámat. Születésnapja alkalmából Isten éltesse őt. Puszilja az egész család. Éljen az ünnepelt. És az első telefonálónk is megérkezett. Halló!
12: Szia! Ibolya vagyok.
0: Parancsolj!
12: Egy jó kis mostani slágert kérek, és a kislányomnak küldöm névnapjára.
0: Isten éltesse. Akkor őt Reginának hívják.
12: Igen.
0: Boldog névnapot
12: Isten
0: neki.
12: Isten éltesse őt.
0: Így van. Köszi!
12: Köszönöm!
0: Éljenek a Reginák, itt van nekik az Ankara Echoes és a Benial.

0: hallgatják. Csokolom, ez itt a mai kívánság műsor. 5-től 7-ig szabad a vásár. Válogassanak a kedvenc zenéi közül, hallgassuk meg együtt, az 500-540-en kell hívni, a 39-33-104-6-ra pedig küldhetik az SMS és Viber üzeneteket. Drága Edith, remélem, hogy ott van a rádió mellett, mert nem sokára jön az a dal, amit önkért tőlünk. Vanessa Amorózi és az Absolutely Everybody, viszont előtte, haló!
1: Jó napot kívánok! Érdeklődni szeretnék, hogy egy számot lehetne kérni. A lányomnak van a névnapja is. A Majkától valami szép számot, hogyha lehetne, jó?
0: Jó, rendben van. Mit üzen a lányának?
1: Hát nagyon sok boldog névnapot kívánok neki.
0: Én pedig már készítem is elő Majka dalát, jön mindjárt a füttyös a Veszten. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A jövő energiája megérkezett Debrecenbe. Debreceni szalonunkban most azonnal készletről választhatja ki az új BYD autóját. Legyen szó tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modellről. Ajánlatok az Autóval Lisztnál. Balmazújvárosi út 38. autovallisztdebrecen.hu.
4: Éttermet, kávézót vagy boltot üzemeltetsz? Vagy csak feltöltenéd az otthoni készletet? Méltrade Italház, Rákóczi utca 3-5, Hajdúszoboszló. Kis és nagy kereskedelem egy helyen.
5: Fedezze fel az amerikai kontinensok színűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazás.

0: Hello Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on, ahol ugyebár 5-től 7-ig ma is kívánságműsor. A 3933 104.6-ra lehet küldeni az SMS és Viber üzeneteket, de a legmenőbbek inkább hívnak.
1: A Best FM kívánságvonala 500-540.
0: Nem sokára például Tóth Abigail és a Rabmadár érkezik. Azt írja hozzá Evelyn, hogy sziasztok, ezt a dalt szeretném küldeni az anyukámnak. Ő a legcsodálatosabb anyuka a világon, nagyon szereti őt az egész család. Rendben van, a dalotok már bekészítve, Tóth Abigail és a Rabmadár. De itt a következő telefonálónk is. Halló!
2: Hello, Robi vagyok!
0: Szia, mi újság, Robikám?
2: Minden oké, fáradt vagyok kicsit. Hosszú nap volt.
0: Ah, és mivel
2: valami
0: dobjunk
2: jó
0: fel?
2: Kis pörgő szkútert kérek.
0: Rendben van. Kinek küldöd, hova küldöd?
2: Hát magamnak küldöm.
0: Jó, akkor egy kicsit ilyen délután ébresztőként küldjük neked, jó?
2: Köszönöm, sziasztok!
0: A szkúter és a Shake That már szól is a Best of M kívánság műsorában.

0: kezdődő itt a mai kívánság műsorban, a bestet hallgatják, és ezeket a jobbnál jobb zenéket most önök válogatják. A 3933-1046-ra tudnak írni. Szeretjük az SMS, meg a Viber üzeneteket is, de az az igazi, hogyha fölhívnak 500-540. Minden esetre most egy SMS. Szia! Szeretném kérni Vanessa Carlton Thousand Miles című számát, és küldeni mindenkinek, aki még dolgozik. Köszönöm. Küldöm a dalt. Jó munkát neked, meg gondolom, hogy még te is melóban vagy. Illetve itt a következő telefonálunk is. Mit játszhatok neked? Szia!
1: Szia, Gergő vagyok. Remélem, hogy jól mondom. Phil Collins, Groovy Little Love.
0: Szó-szó majdnem. Groovy Kind of Love, de értjük egymást. Oké, rendben van.
1: Igen. Ezt szeretném küldeni a páromnak, Petrának. Hát, hogy nagyon szeretem. És várom haza.

0: 94.6 Best FM, 5-től 7-ig kívánság műsor, minden nap így ér véget, önök válogatják a zenéket nálunk ilyenkor, válogathatnak SMS-ben vagy Viberen, 39-33-104-6, vagy föl is hívhatnak, 500-540, akár írólásban is megbeszélhetjük, hogy mit szeretnének hallani.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Például Nóri Eva Max dalát szeretné hallani, jön majd a So Am I, küldi mindenkinek, aki szereti, és ki van velünk a vonalban.
2: Hello, Ramona vagyok.
0: Szia!
2: A Spice Girls-től kérem a Wannabe-t.
0: Kinek küldjük?
2: A legjobb barátnőimnek.
0: Akiket úgy hívnak, hogy?
2: Fruzsi, Anna és Kitty.
0: Oké, jó kis csajos zene, akkor ez passzolni fog ehhez.
2: Így van.
0: Küldöm is.
2: Pontosan.
0: Hello, hello!
2: Köszönöm szépen!
0: Indul a buli, jön a Spice Girls és a Wannabe a Best-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Carpitos garnitúrák, Carpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
2: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Sikeres volt a Liget utca bel, nem engedélyezik az akkumulátor hulladék előkezelését Hajdúhatházon. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
5: 15. alkalommal rendezték meg Debrecenben a Liget utca bált, amely ezúttal is zenés, táncos és családi programokkal várta a résztvevőket. A rendezvény célja évről évre az, hogy közösségi élményt nyújtson a környéken élőknek, és felidézze a debreceni virágkarnevál hangulatát. A programok között különböző zenei produkciók, táncos fellépések és családi elfoglaltságok is szerepeltek. A szervezők szerint a rendezvény már a hagyományá vált, és nem csak a környék lakóit, hanem a város más részeiből érkezőket is megszólítja. A Liget utcabál egyben lehetőséget teremtett arra is, hogy a nyári rendezvény szezon lezárás előtt közösen töltsenek el egy tartalmas napot a debreceniek. A résztvevők a programok mellett természetesen a közösségi hangulatból is ízelítőt kaphattak. A 15. alkalommal megtartott esemény ismét azt mutatta, hogy a debreceniek körében továbbra is népszerűek a helyi közösségépítő rendezvények. Számolt be róla a dehir.hu. Elutasította a hajdúbihari kormányhivatal annak a hajdúhatházi vállalkozásnak a kérelmét, amely akkumulátor hulladék előkezelését is végezte volna a településen. A cég veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére vonatkozó korábbi engedélye márciusban lejárt, ezért annak meghosszabbítását kezdeményezte. A kérelemből arra lehetett következtetni, hogy a vállalkozás a jövőben akkumulátorgyártásból származó hulladékokat is kezelne. A hajdúhatházi önkormányzat képviselőtestülete júniusban egyhangulag úgy határozott, hogy nem támogatja ezt a tevékenységet. A környezeti terhelés várható növekedése mellett azt is kifogásolták, hogy a beruházás nincs összhangban a helyi építési szabályzattal. A településen korábban lakossági aggodalmakat is megfogalmaztak a hulladékfeldolgozó működésével kapcsolatban, ezért több helyszínről talajmintákat is vettek, amelyeket a Debreceni Egyetem laboratóriumában vizsgáltak. A vizsgálatok nem mutattak ki kiugró nehézfém vagy sókoncentrációt. A kormányhivatal tehát meghozta határozatát, amelyben elutasította az akkumulátor hulladék előkezelő üzem megvalósítását. Számolt be róla a haon.hu. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub, adta hírül a szervezet. A kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretnék feltérképezni. Rámutattak, a visszajelzések alapján pontos képet kaphatnak az egyes szakaszok minőségéről és biztonságáról is. Marad a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, esőzámpor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
6: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM a 104.6-on, ahol még egy órát kívánság műsorozhatunk. Önöké a pálya, írjanak vagy hívjanak, 3933 104.6 vagy 500-540. Például egy Viber üzenet: sziasztok, szeretném kérni a Honey Beast-től az Így játszom című dalt, mert szeretem és remélem másnak is örömet szerez. Bajáról írta ezt nekünk Gabriella. Küldjük a dalt, üdvözlünk mindenkit Baján. Előtte, ha megengeded, jön Alice Merton és a No Roots. Zsolti szeretné meghallgatni, szegény még dolgozik, és ehhez kell neki valami kis plusz energia, illetve egy hangüzenet a Viberről.
7: Szia, Marci vagyok, és ha jól leszek újra dalt, kérem anyukámnak, apukámnak és az öcsémnek, hogy szeretem őket. Köszönöm.
6: Nagyon szívesen. Nagy Bogi és Dess, és a Jól leszek újra a Best kívánság műsorában.
3: A

0: ezt a Femet hallgatják. 104.6, 5-től 7-ig kívánság műsor minden este. Mindent lehet, mindent szabad. A lehetetlent azonnal teljesítjük. A csodára lehet, hogy egy kicsit várni kell. Hívjanak, írjanak. Na hát, és akkor menjünk is tovább a kérésekkel, mert van bőven teljesíteni való. Például azt írja nekünk Zsófi, hogy sziasztok, a Purgatóriumot szeretném meghallgatni, küldöm mindenkinek, aki szereti. Ugye a Carson Coma, Betonhoffi és Krúbi közös újdonságáról van szó. Nagy sláger itt a Best FM-en, játszom neked szívesen. A vonalban pedig itt van velünk István, aki tényleg csak innen a szomszédból, New Yorkból hív bennünket. Hello!
1: Gyerős reggelt, itt István.
0: Hello, szia!
1: A Nagy Vizen túlról.
0: Mi újság New Yorkban? Mondj valami jó hírt.
1: Minden szuper, nem esik az eső.
0: Így se. Mindegy lenne, ha itthon lennél.
1: Akkor mind a kettőnek jó híre van. Mind a kettőnek. Szuper. Hétfőn, ez így borzasztó jó.
0: Parancsolj.
1: Mindig olyan zenét kértem, hogy ugye küldöm a feleségemnek, és hogy megismerjen, rám ismerjen ebből a zenéből. Többek között ez volt ugye Tom Jones-tól a Sex Bomb, aztán jött a Venus-tól a Kockahas, tudod, és akkor most őt szeretnék kérni, hogy amiben mind a ketten szerepelünk. Például a Beauty and the Beast.
0: Te melyik vagy a kettőből? Gondolkodás nélkül válaszolj.
1: Igen, mezei fülös pontot beírhatsz magadnak. Akkor ezt szeretném, jó, és akkor a franciát, hogyha lehetne, az eredet, jó?
0: Céline Dion.
1: Igen.
0: Aha, jó, megbeszéltük. Küldöm.
1: Szuper, nagyon jó, örök hálám üldözni fog, köszönöm.
0: Ciao, szia, hello.
1: Szia, hello.
0: Azért ez jó érzés, hogy még New Yorkban is a Best FM szól, Céline Dion pedig mindjárt jön. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
4: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
5: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
6: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Kölcsei Központba a 15. HAON állásbőrzére, mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.

0: hagyjam.
1: 6000-ét szólt már.
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: 5-től 7-ig ma is kívánságműsor. Mutatom a legfontosabb telefonszámokat.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Úgy látom, hogy jó bulizós lesz itt a következő néhány perc, hiszen jön majd például a YMCA, Erzsébet küldi Erikának. Előtte Álmokfutók, Homorú Hamutál, Szomorú Szamuráj, Enikő kérésére fogjuk meghallgatni, és persze a vonalban is valaki. Szia, miben segítetek?
3: Szia, Csaja vagyok, egy számot szeretnék kérni a feleségemnek. Valami Ricky Apogeri számot, légy szíves.
0: Üzenet lesz hozzá?
3: Igen, nagyon szeretem.

0: itt a Best FM, ez a mai kívánság műsor. Kösz, hogy itt vannak és ilyen jó zenéket kérnek, csak így tovább egészen 7 óráig. Rohanunk, jó, mert nagyon sok kérés van, és szeretném, hogyha minél több minden beleférne. Például Norbi küldi a feleségének, Erzsébetnek, a Groove House slágerét, Hol vagy nagy szerelem, üzenet a dalban. A vonalban pedig Gizmo, aki nélkül nincs is kívánság műsor. Szia!
1: Hello, Gizmo, és Gizmo vagyok. Szeretném kéni, ha tudok hozni egy kis nosztalgiás Bad Boys Blue és a Yo Woman Rübinek, Anikónak, Józsinak, neked, és köszönetni.

0: 104.6-ot, a mai kívánság műsort hallgatják. Kezd szorítani minket az idő, de hát minden másodpercet kihasználunk, és teljesítjük a kéréseket. Például Balázs küldi az anyukájának mindjárt Avicii dalát, jön majd a Levels, és persze telefonálunk is van, folyamatosan csöng egyébként a telefon. Halló, szia!
1: Szia, Anna Mari vagyok, az Azért vannak a jó barátokat kérem.
0: Szuper, kinek küldöd?
1: Hát természetesen a legjobb barátaimnak, Péternek, Misunak, Ezunak és Helgának. Szeretem őket, és a barátság a legfontosabb a világon. Mert szerelmek, pasik, csajok jönnek, mennek, de a barátok megmaradnak.

0: Best FM kívánságműsor.
1: Szia, Pali vagyok. Volt már a kívánságműsorban tankcsapda? Szerintem nem.
2: Ma még nem. Neked tartogattuk.
1: Tényleg?
2: Mi legyen tőlük?
1: Be vagyok rúgva.
2: Jó, de mi legyen a dal? Ja, értem, oké. Kinek küldöd?
1: Mindenkinek küldöm, aki szeretne a tankcsapdát, és üzenem nekik, hogy nem érdekel, hogy be vagyok rúgva. Eleget ittam, most már ki vagyok rúgva.
2: Az alkohol öl, butít és nyomorba dönt. Vigyázz vele. Köszi. Hello, szia. Hát egy stílusos zárás lesz a mai napnak a tankcsapdával. Véget ér a mai kivi. Holnap folytatjuk.

0: újabb szakaszon folytatódik a munka a 33-as főúton. Megtartották az Ízek Fesztiválját Hajzsúsámsonban. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A 33-as főút két debreceni belterületi szakaszán is a befejezéséhez közelednek a felújítási munkálatok. A napokban azonban újabb részen folytatódik a beruházás. Emiatt ismét változik a forgalmi rend a városban. A felújítás a főút több fontos szakaszát érinti, köztük a Füredi utat és az Egyetem Sugárút környezetét. A korábbi ütemekben teljes szélességében újították fel az érintett útpályát, a következő munkafázis pedig újabb útszakasz korszerűsítésével folytatódik. A kivitelezés idején a közlekedőknek ideiglenes forgalomkorlátozásokra és lassabb haladásra kell számítaniuk. A beruházás célja, hogy a 33-as főút Debrecenen belüli szakaszának útburkolata megfelelőbb és biztonságosabb legyen. A munkálatok a város egyik fontos kelet-nyugati közlekedési tengelyét érintik, ezért a változó forgalmi rendre különösen a csúcsidőszakokban érdemes figyelni. A következő ütemben a Füredi út 76 és 94 szám közötti mintegy 250 méteres szakasza is megújul. Számolt be róla a dehir.hu. Ízek Fesztiválja és Városnak néven rendeztek egésznapos programot Hajdúsámsonban. A rendezvény egyik legfontosabb eseménye ezúttal is a főzőverseny volt, amelyre számos csapat nevezett. A részvevők változatos ételeket készítettek, a bográcsokban pedig egymást követték a különféle húsos, zöldséges és egyéb különlegességek. A rendezvényen nem csak a főzési, hanem a közösségi élménye is volt a főszerep. A családok, valamint baráti társaságok együtt töltötték a napot, miközben a látogatók megkóstolhatták a versenyzők ételeit. A fesztivál egyben Hajdúsámson városnapjához kapcsolódott, ezért a főzőverseny mellett más szórakoztató programokkal is készültek a szervezők. A rendezvény ingyenesen látogatható volt, így a település lakói mellett a környékről is érkezhettek érdeklődők. A rendezvény ismét megmutatta, hogy a hajdúsámsoniak körében népszerűek a közös főzése és kikapcsolódásra épülő programok. Számolt be róla a haon.hu. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a Debrecen és Sas utcai mélygarázsban. A Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyismereti gyakorlatot, majd pedig szituációs begyakorló gyakorlatot szervezett a parkolóban. A DV Parking honlapján pedig egyúttal ismertette azt is, hogy megújul a parkolási rendszer a debreceni ítélőtábla mélygarázsában. A társaság várhatóan a hónap közepéig folyamatosan végzi a rendszer korszerűsítését. A munkálatok miatt a mélygarázs két be- és kijárati oldalát felváltva lezárják. A korszerűsítés várhatóan gyorsabbá és kényelmesebbé teszi majd a parkolási rendszer használatát. A DV Parking arra kéri az autósokat, hogy a munkálatok időszakában fokozott figyelemmel közlekedjenek a mélygarázsban, és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásokra. Az érintett parkolóhasználók türelmét és megértését kéri a kivitelezés idejére a vállalat. Közölték honlapjukon. Még kitart a melegebb idő Hajdú-Biharban a következő napokban, Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elbítve fordulat előtérségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.

0: A tévék bujkált, Miskolcon fogták el a Hajdú-Bihari dílert. Országos címet szereztek a Hajdú-Böszörményi sírások. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 6 éven keresztül bujkált a hatóságok elől az 52 éves Hajdú-Bihari férfi, akit végül a Miskolc-Tiszai pályaudvaron fogtak el a rendőrök. A férfi ellen a debreceni törvényszék adott kikörözést új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt. A férfi közel 6 évig bujkált a hatóságok elől. A rendőrség tájékoztatása szerint korábban új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt keresték. Az elfogás követően megtették a szükséges intézkedéseket a rendőrök a körözött férfival szemben. Az eset jól mutatja, hogy a hosszabb ideje bujkáló körözött személyek felkutatásában a megyei rendőri szervek és a társhatóságok együttműködése is fontos szerepet játszik. Számolt be róla a haon.hu. Tovább folytatódnak a vízellátási hálózat fejlesztését és az úthálózat korszerűsítését célzó munkálatok Debrecen-Szepesen. A beruházás részeként a környék több fontos útszakasza is megújul. A Sárgödüllőt és a Vértesi út érintett szakaszait kiszélesítik, valamint új aszfaltburkolatot kapnak. A kivitelezés szakaszosan zajlik, hogy a munkálatok a lehető legkevésbé nehezítsék meg a környéken élők mindennapjait. A vezetéképítési munkák során az ingatlanok megközelítését ideiglenes megoldásokkal folyamatosan biztosítják. A fejlesztés ugyanakkor közlekedési változásokkal is jár. A szepesi bekötőút lezárása miatt korábban a 39-es autóbuszok is terelő útvonalon közlekedtek. A munkák első ütemében Szepes déli irányból, a 481-es főút felől, északról pedig a stabilizált úton a hulladéklerakó bejáratán keresztül, a Sárgödüllő felől közelíthető meg. A fejlesztés tervezett első szakasza szeptember 20-áig tart. Számolt be róla a Dehír. Első helyen végzett a Hajdú-Böszörményi csapat a 9. MTF-es sírásó versenyen, amelyet Nyergesújfalón rendeztek meg. A két tagú csapatnak a verseny során egy meghatározott méretű sírgödröt kellett kiásnia, majd a szakszerűen fel is kellett hantolnia. A sírásásra 2 óra állt a versenyzők rendelkezésére, ezt követően pedig további 15 percük volt a hant kialakítására. A zsűri elsősorban azt értékelte, hogy a résztvevők milyen gyorsan és milyen pontosan teljesítették a feladatot, a hantolás pedig külön is pontozták. A Hajdú-Böszörményi szakemberek végül minden riválisukat megelőzték, így megszerezték az országos bajnoki címet. A győztes csapat 200.000 forintos pénzdíjat és kupát is kapott. A Hajdú-Böszörményi sírások számára nem ez az első kiemelkedő eredmény országos versenyen, korábban is sikeresen szerepeltek hasonló megméretetéseken. A verseny a szakmai tapasztalatszerzés és a kapcsolatépítés mellett azt is megmutatja, milyen komoly fizikai és szakmai felkészültséget igényel a temetkezési munka. Számolj be róla a haon.hu. A következő napokban továbbra is melegebb időre számíthatunk Hajdú-Biharban. A nappali órákban 24 és 31 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, az esti éjszakai időszakban pedig 13 és 19 fok között alakulnak majd a minimumok, Debrecenben és térségében. Csapadékra csak elszórtan van esély, amely eső, zápor vagy kisebb zivatar formájában érkezhet. A szél általában mérsékelt lesz.

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Olyan ő, hogy megáll

0: sikeres volt a Liget utca bel. Nem engedélyezik az akkumulátor hulladék előkezelését Hajdúhatházon. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: 15. alkalommal rendezték meg Debrecenben a Liget utca bált, amely ezúttal is zenés, táncos és családi programokkal várta a résztvevőket. A rendezvény célja évről évre az, hogy közösségi élményt nyújtson a környéken élőknek, és felidézze a debreceni virágkarnevál hangulatát. A programok között különböző zenei produkciók, táncos fellépések és családi elfoglaltságok is szerepeltek. A szervezők szerint a rendezvény már a hagyományá vált, és nem csak a környék lakóit, hanem a város más részeiből érkezőket is megszólítja. A Liget utca bál egyben lehetőséget teremtett arra is, hogy a nyári rendezvény szezon lezárás előtt közösen töltsenek el egy tartalmas napot a debreceniek. A résztvevők a programok mellett természetesen a közösségi hangulatból is ízelítőt kaphattak. A 15. alkalommal megtartott esemény ismét azt mutatta, hogy a debreceniek körében továbbra is népszerűek a helyi közösségépítő rendezvények. Számolt be róla a dehir.hu. Elutasította a hajdúbihari kormányhivatal annak a hajdúhatházi vállalkozásnak a kérelmét, amely akkumulátor hulladék előkezelését is végezte volna a településen. A cég veszélyes hulladékok gyűjtésére, kereskedelmére és előkezelésére vonatkozó korábbi engedélye márciusban lejárt, ezért annak meghosszabbítását kezdeményezte. A kérelemből arra lehetett következtetni, hogy a vállalkozás a jövőben akkumulátorgyártásból származó hulladékokat is kezelne. A hajdúhatházi önkormányzat képviselőtestülete júniusban egyhangulag úgy határozott, hogy nem támogatja ezt a tevékenységet. A környezeti terhelés várható növekedése mellett azt is kifogásolták, hogy a beruházás nincs összhangban a helyi építési szabályzattal. A településen korábban lakossági aggodalmakat is megfogalmaztak a hulladékfeldolgozó működésével kapcsolatban, ezért több helyszínről talajmintákat is vettek, amelyeket a Debreceni Egyetem laboratóriumában vizsgáltak. A vizsgálatok nem mutattak ki kiugró nehézfém vagy sókoncentrációt. A kormányhivatal tehát meghozta határozatát, amelyben elutasította az akkumulátor hulladék előkezelő üzem megvalósítását. Számolt be róla a haon.hu. Ismét felméri a balatoni bringakör állapotát a Magyar Kerékpáros Klub, adta hírül a szervezet. A kerékpárutak tavaszi felújítása után a valós változásokat szeretnék feltérképezni. Rámutattak, a visszajelzések alapján pontos képet kaphatnak az egyes szakaszok minőségéről és biztonságáról is. Még marad a melegebb idő Hajdúbiharban a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 13 és 19 fok között alakul majd Debrecenben és környékén, csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, esőzámpor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: zenék változatosan.
1: Változatosan.
0: Best FM.
1: Best FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: I'm sexy and I know it.
1: Dúdolhatod,
2: énekelheted,
1: de a lábaddal is kísérheted
2: a legjobb dalokat.
1: Ez

0: újabb szakaszon folytatódik a munka a 33-as főúton. Megtartották az Ízek Fesztiválját Hajzsúsámsonban. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A 33-as főút két debreceni belterületi szakaszán is a befejezéséhez közelednek a felújítási munkálatok. A napokban azonban újabb részen folytatódik a beruházás. Emiatt ismét változik a forgalmi rend a városban. A felújítás a főút több fontos szakaszát érinti, köztük a Füredi utat és az Egyetem sugárút környezetét. A korábbi ütemekben teljes szélességében újították fel az érintett útpályát, a következő munkafázis pedig újabb útszakasz korszerűsítésével folytatódik. A kivitelezés idején a közlekedőknek ideiglenes forgalomkorlátozásokra és lassabb haladásra kell számítaniuk. A beruházás célja, hogy a 33-as főút Debrecenen belüli szakaszának útburkolata megfelelőbb és biztonságosabb legyen. A munkálatok a város egyik fontos kelet-nyugati közlekedési tengelyét érintik, ezért a változó forgalmi rendre különösen a csúcsidőszakokban érdemes figyelni. A következő ütemben a Füredi út 76 és 94 szám közötti mintegy 250 méteres szakasza is megújul. Számolt be róla a dehír.hu. Ízek Fesztiválja és Városnap néven rendeztek egésznapos programot Hajdúsámsonban. A rendezvény egyik legfontosabb eseménye ezúttal is a főzőverseny volt, amelyre számos csapat nevezett. A részvevők változatos ételeket készítettek, a bográcsokban pedig egymást követték a különféle húsos, zöldséges és egyéb különlegességek. A rendezvényen nem csak a főzési, hanem a közösségi eménye is volt a főszerep. A családok, valamint baráti társaságok együtt töltötték a napot, miközben a látogatók megkóstolhatták a versenyzők ételeit. A fesztivál egyben Hajdúsámson városnapjához kapcsolódott, ezért a főzőverseny mellett más szórakoztató programokkal is készültek a szervezők. A rendezvény ingyenesen látogatható volt, így a település lakói mellett a környékről is érkezhettek érdeklődők. A rendezvény ismét megmutatta, hogy a hajdúsámsoniak körében népszerűek a közös főzése és kikapcsolódásra épülő programok. Számolt be róla a haon.hu. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a debreceni Sas utcai mélygarázsban. A Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyismereti gyakorlatot, majd pedig szituációs begyakorló gyakorlatot szervezett a parkolóban. A DV Parking honlapján pedig egyúttal ismertette azt is, hogy megújul a parkolási rendszer a debreceni ítélőtábla mélygarázsában. A társaság várhatóan a hónap közepéig folyamatosan végzi a rendszer korszerűsítését. A munkálatok miatt a mélygarázs két be- és kijárati oldalát felváltva lezárják. A korszerűsítés várhatóan gyorsabbá és kényelmesebbé teszi majd a parkolási rendszer használatát. A DV Parking arra kéri az autósokat, hogy a munkálatok időszakában fokozott figyelemmel közlekedjenek a mélygarázsban, és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásokra. Az érintett parkolóhasználók türelmét és megértését kéri a kivitelezés idejére a vállalat. Közölték honlapjukon. Még kitart a melegebb idő Hajdú-Biharban a következő napokban, Debrecenben és környékén a napi maximum hőmérséklet 24 és 31 fok, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul majd. Csapadék csak elvitve fordulat előtérségünkben, elsősorban eső, zápor, illetve kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem halt, még komédiába. Ribacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek.

A Best FM dalaival nap mint nap átélheti legszebb emlékeit. Thank you.

0: A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli.
1: I got the Grammy sound for ya. Minimum.

0: Mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A legjobb.